0: Véradásra hívja a lakosságot a hosszú hétvége előtt az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. Közös sajtóközleményükben a két szervezet kiemelte. Az előző évek tapasztalatai alapján az augusztus 20-ai ünnepnap és a hosszú hétvége a véradások számát is befolyásolja. Miközben az egészségügyi intézményekben ez alatt is szükség lesz a vérkészítményekre. A megfelelő készletek biztosításával már előre fel kell készülni. Arra kérnek mindenkit, aki egészségesnek érzi magát és alkalmas véradónak, hogy már most tervezze meg a segítségnyújtást a hosszú hétvége előtti vagy utáni napokra. Kitértek arra is, hogy a két szervezet közös nyári kampánya keretében a véradók ismert hazai zenekarok koncertjeire nyerhetnek belépőjegyeket. Retteget Hernádi Judit, mielőtt a Sziget nagy színpadára lépett a Bródi dalok napján, árult el a színésznő a Blicknek. A művész a lányával, Tarján Zsófival, a Honeybeast frontemberével énekelt együtt. Úgy fogalmazott annak ellenére, hogy lánya segített neki a felkészülésben, nagyon félt, mivel nem szereti a hatalmas színpadokat és sokalta a színházi körülményekhez képest is óriási embertömeget.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Megafon, megafon,
3: nagyot szól.

0: Vodafone. Nagyot szól!
1: Azt mondod, az élet felnőttként fai nap, de jó volt. Naivan elfogadni, ami van, azt mondod, hogy sosem

0: három óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
2: Megválasztotta Baka Andrást köztársasági elnöknek az országgyűlés. A legfelsőbb bíróság korábbi elnökét, akit a kormánypárti Tisza frakció jelölt államfőjelöltnek, titkos szavazáson 140 igen és 6 nem voksal választották meg a képviselők. A parlament azért választott új köztársasági elnököt, mert az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás államfői mandátuma július 20-án 0 órakor megszűnt. Jogköreit az alaptörvényi rendelkezéseknek megfelelően ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke vette át. Baka András a választás eredményének kihirdetését követő 8. napon lép államfői hivatalába. Az elsősök szüleinek kétharmada legalább 75 ezer forintos kiadással számol, mivel az első tanév előtt számos, évekre szánt felszerelés kerül egyszerre a bevásárló listára. Derül ki egy friss kutatásból. 39%-uk az iskolatáskát és a tolltartót, minden negyedik család pedig a tanulósarok kialakítását tartja a legnagyobb tételnek. A második, harmadik és negyedik osztályosok közel 60%-a, a felső évfolyamosok 45%-a a meglévő táskájával kezdi az új tanévet. A költések súlypontja is változik. Mindkét korcsoportban a ruházatot és a cipőt jelölték meg a szülők a legnagyobb kiadásként. Az alapvető iskolaszerek azonban így is jelentős tételt képviselnek. Az elsősöket leszámítva az általános iskolás gyerekek szüleinek fele 30 ezer forintnál többet tervez ezekre költeni. Véradásra hívja a lakosságot a hosszú hétvége előtt az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. Közös sajtóközleményükben a két szervezet kiemelte. Az előző évek tapasztalatai alapján az augusztus 20-ai ünnepnap és a hosszú hétvége a véradások számát is befolyásolja, miközben az egészségügyi intézményekben ez alatt is szükség lesz a vérkészítményekre. A megfelelő készletek biztosításával már előre fel kell készülni. Arra kérnek mindenkit, aki egészségesnek érzi magát és alkalmas véradónak, hogy már most tervezze meg a segítségnyújtást a hosszú hétvége előtti vagy utáni napokra. Kitértek arra is, hogy a két szervezet közös nyári kampánya keretében a véradók ismert hazai zenekarok koncertjeire nyerhetnek belépőjegyeket. Rettegett Hernádi Judit, mielőtt a Sziget nagy színpadára lépett a Bródi dalok napján, árulta el a színésznő a Blicknek. A művész a lányával, Tarján Zsófival, a Honey Beast frontemberével énekelt együtt. Úgy fogalmazott annak ellenére, hogy lánya segített neki a felkészülésben, nagyon félt, mivel nem szereti a hatalmas színpadokat, és sokalta a színházi körülményekhez képest is óriási embertömeget.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
3: Megafon. Nagyot szól.

0: 4 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Megválasztotta Baka Andrást köztársasági elnöknek az országgyűlés. A legfelsőbb bíróság korábbi elnökét, akit a kormánypárti Tisza frakció jelölt államfőjelöltnek, titkos szavazáson 140 igen és 6 nem voksal választották meg a képviselők. A parlament azért választott új köztársasági elnököt, mert az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás államfői mandátuma július 20-án 0 órakor megszűnt. Jogköreit az alaptörvényi rendelkezéseknek megfelelően ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke vette át. Baka András a választás eredményének kihirdetését követő 8. napon lép államfői hivatalába. Az elsősök szüleinek kétharmada legalább 75 ezer forintos kiadással számol, mivel az első tanév előtt számos évekre szánt felszerelés kerül egyszerre a bevásárló listára. Derül ki egy friss kutatásból. 39%-uk az iskolatáskát és a tolltartót, minden negyedik család pedig a tanulósarok kialakítását tartja a legnagyobb tételnek. A második, harmadik és negyedik osztályosok közel 60%-a, a felső évfolyamosok 45%-a a meglévő táskájával kezdi az új tanévet. A költések súlypontja is változik. Mindkét korcsoportban a ruházatot és a cipőt jelölték meg a szülők a legnagyobb kiadásként. Az alapvető iskolaszerek azonban így is jelentős tételt képviselnek. Az elsősöket leszámítva az általános iskolás gyerekek szüleinek fele 30 ezer forintnál többet tervez ezekre költeni. Véradásra hívja a lakosságot a hosszú hétvége előtt az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. Közös sajtóközleményükben a két szervezet kiemelte. Az előző évek tapasztalatai alapján az augusztus 20-ai ünnepnap és a hosszú hétvége a véradások számát is befolyásolja, miközben az egészségügyi intézményekben ez alatt is szükség lesz a vérkészítményekre. A megfelelő készletek biztosításával már előre fel kell készülni. Arra kérnek mindenkit, aki egészségesnek érzi magát és alkalmas véradónak, hogy már most tervezze meg a segítségnyújtást a hosszú hétvége előtti vagy utáni napokra. Kitértek arra is, hogy a két szervezet közös nyári kampánya keretében a véradók ismert hazai zenekarok koncertjeire nyerhetnek belépőjegyeket. Rettegett Hernádi Judit, mielőtt a Sziget nagy színpadára lépett a Bródi dalok napján, árult el a színésznő a Blicknek. A művész a lányával, Tarján Zsófival, a Honey Beast frontemberével énekelt együtt. Úgy fogalmazott annak ellenére, hogy lánya segített neki a felkészülésben, nagyon félt, mivel nem szereti a hatalmas színpadokat és sokalta a színházi körülményekhez képest is óriási embertömeget.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon, megafon, nagyot szól.

0: 5 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. augusztus 12-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
2: Idén 6. alkalommal rendezik meg a nagy Ipoly takarítást, amelyre augusztus 13-a és 15-e között kerül sor. A kezdeményezés keretében a folyó mentén, vízen és parton egyaránt gyűjtik a hulladékot az önkéntesek. A környezetvédelmi akció balassagyarmati programjáról Frankó Viktória, a nagy Ipoly takarítás magyarországi koordinátora elmondta, pénteken délután 3 órakor várják azokat a híd mellett az Ipoly parton, akik kedvet éreznek ahhoz, hogy megtisztítsák a folyó környezetét, és úgy gondolják, hogy fontos a természetvédelme. Hozzátette, az önkénteseknek a Badisz VS-e és Stancsik József jó voltából lehetőségük lesz a gyűjtés után rövid távon kajakba ülni és kipróbálni ezt a vízi sportot. A koordinátor kiemelte, Szobtól egészen Ipoly Tarnócig mozdulnak meg a civilek. Az akció internetes oldalán a többi helyszín és időpont is megtalálható. Frankó Viktóriát, a nagy Ipoly takarítás magyarországi koordinátorát hallják.
4: Az idén már 6. alkalommal kerül megrendezésre a nagy Ipoly takarítás, ugye ez mindig az Ipoly folyó névnapjához közeleső időpont, most augusztus 13-14-15, ugye vízen és parton is van szemétszedés, Balassagyarmaton 14-én, augusztus 14-én pénteken délután 3 órakor várjuk mindazokat a határhíd melletti Ipoly parton, akik kedvet éreznek ahhoz, hogy megtisztítsuk az Ipoly partot, és úgy gondolják, hogy fontos a környezetünk védelme, tehát várjuk a parti szemétszedőket. Családoknak is javaslom ezt a kis péntek délutáni programot, hiszen a szemétszedés után gyakorlatilag a Badisz VS-e jóvoltából és Stancsik József jóvoltából lesz lehetőség esetleg egy rövid távon kajakba ülni a szülőknek, a gyerekekkel, és esetleg megnézni azt is, hogy az Ipolyban a szemetet hogy lehet összeszedni. Lehet, hogy egy-két palackot még találnak is.
2: Az alacsony vízállásnak köszönhetően lehetőség nyílt a kisváci Dunapart rendbetételére Vácott. A munkálatok során a szállóda hajók hullámzása által partra hordott nagyobb sziklákat, a hordalékból épített dombokat és egyéb egyenetlenségeket szüntetik meg, tudta meg rádiunk a választókerület önkormányzati képviselőjétől. A munkálatok hátteréről és a rendezés fontosságáról Szádócki Imre elmondta, most meg tudnak csinálni olyan feladatokat is, amelyek korábban a kajakosoknak és evezősöknek gondoltak. Okoztak. Ugyanakkor a part elegyengetése mindenki számára élvezhetőbb környezetet biztosít. Szádócki Imrét, Vác önkormányzati képviselőjét hallják.
5: Igen, tehát az, ami hátrány tud lenni, ugye alacsony vízállás, az ezzel kapcsolatban viszont kis erőnt is okoz, hogy most meg tudunk csinálni olyan munkákat, amikkel így a kisváci Dunapartot rendbe tudjuk tenni, ugye? A szállodahajók, amiről már szóval beszélgettünk, átrendezik itt a partot, a hullámzás, nagy sziklákat hoznak lefelé, stb. Ilyen különböző dombokat emelnek a sóderbe. Ezeket a dolgokat tudjuk most ezen a részen helyrehozni. Illetve hát a kajakosok, az evezősök, nekik is problémákat okoznak ezek a dolgok, és főleg az ő kérésükre csináljuk meg ezeket a dolgokat. Tehát mindenki más kérésére is, aki ugye a Kisváci Dunapart, a Vásznak a tehát ott strandolnak, ugye nem annyira hivatalosan, mert nincs ilyen kifejezett szabastand, de ugye rengetegen fürödnek, strandolnak ott ezen a részen, úgyhogy most ezt a részt szeretjük ilyen simába, egyenesé tenni, és akkor ilyen megoldódnak ezek a problémák.
2: Indul a Pest új polgármester választáson Dömsödi Gábor. Az egykori média személyiség már volt korábban a város első embere, jelenleg a szomszédos Bokor községben tölti be ezt a pozíciót. Közösségi oldalán most azt írta, hosszas mérlegelés után azért döntött az indulás mellett, mert szereti ezt a várost és úgy érzi, hogy a ciklusból hátralévő 2,5 évben be tudná fejezni azt a munkát, amit kényszerűségből kellett abba hagynia. Hozzátette, Bokoron időarányosan jól állnak a fejlesztésekkel, és ezek folytatásához megvannak a rátermett emberek. Farkas Attila június 10-én mondott le pásztúi polgármesteri tisztségéről, egészségügyi okokra hivatkozva. Az ország fizető strandjai közül Balassagyarmaton a legolcsóbb a felnőtt napi jegy, olvasható a HVG legfrissebb számában. A cikkben az asszály okozta egyre szűkülő szabad strand lehetőségeket vetették össze a fizetős helyekkel. Azt írták, átlagosan a belépők több 1000 forintba kerülnek. Egy 4 fős család egy napos hűsölése szerényebb fogyasztással is akár több 10 000 forintos kiadás lehet. A cikkben összevetik a fővárosi és vidéki strandokat is. Budapesten a Palatinoson 18 000, míg a Rómain 13 3000 forint a hétvégi családi jegy. A balassagyarmati 900 forintos felnőtt napi jegyhez hasonló árak Pakson és Esztergomban vannak, előbbinél 1200, utóbbinál 1300 forint a belépő. Közvetlen és biztonságos kerékpáros kapcsolat jön létre Dunakeszi és Budapest között. Hamarosan összekapcsolódik az északpesti szakasz az Eurovelo 6 nemzetközi útvonalával, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid részletezte, az egyik operatív program által biztosított forrás lehetővé teszi a Dunakeszi irányából érkező kerékpárút és a gáton korábban megépült aszfaltburkolatú út közötti, illetve a gát és a Duna sor közötti biztonságosan és kényelmesen kerékpározható kapcsolat kiépítését. Hozzátette, most a két leginkább hiányzó szakasz megvalósításához biztosít forrást a kormány, így a beruházással végre megszakítás nélküli kapcsolat jön létre a Dunakanyar és Budapest között. Világbajnoki címet ünnepelhet Gergely Botond, a balassagyarmati Mixát Kálmán Horgász Egyesület fiatal versenyzője, aki a magyar U15-ös válogatott tagjaként állhatott fel a dobogó legfelső fokára a franciaországi utánpótlás horgász világbajnokságon. A viadalon a magyar csapat aranyérmet szerzett, Botond pedig egyéniben is remekelt, a 9. helyen zárt.
1: Időjárás.
2: Napos, csapadékmentes időre számíthatunk ma, többfelé élénk széllel. Mérséklődik a meleg, többfelé átmenetileg meg is szűnik a kánikula. A legmagasabb hőmérséklet 30 Celsius fok körül alakul Balassagyarmat és Vác térségében.
1: Közlekedés.
2: Mozgó trafipakszal találkozhatnak ma a sofőrök az M2-es gyorsforgalmi úton, emellett Őrhalom és Szendehely belterületén is mérik az autósok sebességét.
1: És most csak magyarok. Magyarországon egyedülálló remek zenei válogatásban.
0: Megafon.
1: Nagyot szól.

0: 1873, máshol már nincs maradásom, a bázis a városi álom. A városi álom,
1: városi álom.
0: Ide vissza szívem és 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom. Annyiszor vesztünk már el, de valahogy Pest Budát.

0: 6 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. augusztus 12-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Idén 6. alkalommal rendezik meg a nagy Ipoly takarítást, amelyre augusztus 13-a és 15-e között kerül sor. A kezdeményezés keretében a folyó mentén, vízen és parton egyaránt gyűjtik a hulladékot az önkéntesek. A környezetvédelmi akció Balassagyarmati programjáról Frankó Viktória, a nagy Ipoly takarítás magyarországi koordinátora elmondta, pénteken délután 3 órakor várják azokat a híd mellett az Ipoly parton, akik kedvet éreznek ahhoz, hogy megtisztítsák a folyó környezetét, és úgy gondolják, hogy fontos a természetvédelme. Hozzátette, az önkénteseknek a Badix VSE és Stancsik József jó voltából lehetőségük lesz a gyűjtés után rövid távon kajakba ülni és kipróbálni ezt a vízi sportot. A koordinátor kiemelte, Szobtól egészen Ipoly Tarnócig mozdulnak meg a civilek. Az akció internetes oldalán a többi helyszín és időpont is megtalálható. Frankó Viktóriát, a nagy Ipoly takarítás magyarországi koordinátorát hallják.
3: Az idén már 6. alkalommal kerül megrendezésre a nagy Ipoly takarítás, ugye ez mindig az Ipoly folyó névnapjához közeleső időpont, most augusztus 13-14-15, ugye vízen és parton is van szemétszedés, Balassagyarmaton 14-én, augusztus 14-én pénteken délután 3 órakor várjuk mindazokat a határhíd melletti Ipoly parton, akik kedvet éreznek ahhoz, hogy megtisztítsuk az Ipoly partot, és úgy gondolják, hogy fontos a környezetünk védelme, tehát várjuk a parti szemétszedőket. Családoknak is javaslom ezt a kis péntek délutáni programot, hiszen a szemétszedés után gyakorlatilag a Badisz VSE jóvoltából és Stancsik József jóvoltából lesz lehetőség esetleg egy rövid távon kajakba ülni a szülőknek, a gyerekekkel, és esetleg megnézni azt is, hogy az Ipolyban a szemetet hogy lehet összeszedni. Lehet, hogy egy-két palackot még találnak is.
2: Az alacsony vízállásnak köszönhetően lehetőség nyílt a kisváci Dunapart rendbetételére Vácott. A munkálatok során a szállodahajók hullámzása által partra hordott nagyobb sziklákat, a hordalékból épített dombokat és egyéb egyenetlenségeket szüntetik meg, tudta meg rádiunk a választókerület önkormányzati képviselőjétől. A munkálatok hátteréről és a rendezés fontosságáról Szádócki Imre elmondta, most meg tudnak csinálni olyan feladatokat is, amelyek korábban a kajakosoknak és evezősöknek gondoltak. Okoztak. Ugyanakkor a part elegyengetése mindenki számára élvezhetőbb környezetet biztosít. Szádócki Imrét, Vác önkormányzati képviselőjét hallják.
4: Igen, tehát az, ami hátrány tud lenni, ugye alacsony vízállás, az ezzel kapcsolatban viszont kis előnyt is okoz, hogy most meg tudunk csinálni olyan munkákat, amikkel így a kisváci Dunapartot rendbe tudjuk tenni, ugye? A szállodahajók, amiről már szóval beszélgettünk, átrendezik itt a partot, a hullámzás, nagy sziklákat hoznak lefelé, stb. Ilyen különböző dombokat emelnek a sóderből. Ezeket a dolgokat tudjuk most ezen a részen helyrehozni. Illetve hát a kajakosok, az evezősök, nekik is ez problémákat okoznak ezek a dolgok, és főleg az ő kérésükre csináljuk meg ezeket a dolgokat. Tehát mindenki más kérésére is, aki ugye a Kisváci Dunapart, a Vásznak a tehát ott strandolnak, ugye nem annyira hivatalosan, mert nincs ilyen kifejezett szabastand, de ugye rengetegen fürödnek, strandolnak ott ezen a részen, hogyha most ezt a részt szeretjük ilyen simába, egyenesé tenni, és akkor ilyen megoldódnak ezek a problémák.
2: Indul a pásztói polgármester választáson Dömsödi Gábor. Az egykori média személyiség már volt korábban a város első embere, jelenleg a szomszédos Bokor községben tölti be ezt a pozíciót. Közösségi oldalán most azt írta, hosszas mérlegelés után azért döntött az indulás mellett, mert szereti ezt a várost és úgy érzi, hogy a ciklusból hátralévő 2,5 évben be tudná fejezni azt a munkát, amit kényszerűségből kellett abba hagynia. Hozzátette, Bokoron időarányosan jól állnak a fejlesztésekkel, és ezek folytatásához megvannak a rátermett emberek. Farkas Attila június 10-én mondott le pásztói polgármesteri tisztségéről, egészségügyi okokra hivatkozva. Az ország fizető strandjai közül Balassagyarmaton a legolcsóbb a felnőtt napi jegy, olvasható a HVG legfrissebb számában. A cikkben az asszály okozta egyre szűkülő szabad strand lehetőségeket vetették össze a fizetős helyekkel. Azt írták, átlagosan a belépők több 1000 forintba kerülnek. Egy 4 fős család egy napos hűsölése szerényebb fogyasztással is akár több 10 000 forintos kiadás lehet. A cikkben összevetik a fővárosi és vidéki strandokat is. Budapesten a Palatinoson 18 000, míg a Rómain 13 3000 forint a hétvégi családi jegy. A balassagyarmati 900 forintos felnőtt napi jegyhez hasonló árak Pakson és Esztergomban vannak, előbbinél 1200, utóbbinál 1300 forint a belépő. Közvetlen és biztonságos kerékpáros kapcsolat jön létre Dunakeszi és Budapest között. Hamarosan összekapcsolódik az északpesti szakasz az Eurovelo 6 nemzetközi útvonalával, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid részletezte, az egyik operatív program által biztosított forrás lehetővé teszi a Dunakeszi irányából érkező kerékpárút és a gáton korábban megépült aszfaltburkolatú út közötti, illetve a gát és a Dunasor közötti biztonságosan és kényelmesen kerékpározható kapcsolat kiépítését. Hozzátette, most a két leginkább hiányzó szakasz megvalósításához biztosít forrást a kormány, így a beruházással végre megszakítás nélküli kapcsolat jön létre a Dunakanyar és Budapest között. Világbajnoki címet ünnepelhet Gergely Botond, a balassagyarmati Mixát Kálmán Horgász Egyesület fiatal versenyzője, aki a magyar U15-ös válogatott tagjaként állhatott fel a dobogó legfelső fokára a franciaországi utánpótlás horgász világbajnokságon. A viadalon a magyar csapat aranyérmet szerzett, Botond pedig egyéniben is remekelt, a 9. helyen zár.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Időjárás.
2: Napos, csapadékmentes időre számíthatunk ma, többfelé élénk széllel. Mérséklődik a meleg, többfelé átmenetileg meg is szűnik a kánikula. A legmagasabb hőmérséklet 30 Celsius fok körül alakul Balassagyarmat és Vác térségében.
1: Közlekedés.
2: Mozgó trafipaxsal találkozhatnak ma a sofőrök az M2-es gyorsforgalmi úton, emellett Őrhalom és Szendehely belterületén is mérik az autósok sebességét.
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most Backspace. Vissza az időben.
6: Tapsihar, kedvesek, jó rádiózást kívánunk mindenkinek, hello!
7: Szia Ádám!
6: Szia Nóri! Mi a helyzet?
7: Minden a legnagyobb rendben. Felét, veled?
6: Itt is, minden jó, minden pacek.
7: Jó időnk van.
6: Jó időnk van, úgyhogy így indulunk neki ennek a napnak, úgyhogy Nórival ketten egészen 10-ig itt vagyunk, úgyhogy várunk benneteket is, jó?
7: Abszolút.
6: Mert hogy csomó mindennel fogunk foglalkozni, ezen a szép augusztus 12-i szerdai reggelem. Egyébként elmondom neked is, örülj, hogy ez egyébként a 2582. kezdésünk.
7: 1582,
6: jó,
7: 10, jó. És egyre csak halad előre fele.
6: Igen, ma lesz valami napfogyatkozásos reptomi, mi?
7: Nem tudom, hogy napfogyatkozás, de hogy a legerősebb csillaghullás az mindig augusztus 10-12 környékén van, abban biztos vagyok.
6: De ma van valami, úgy áll a nap, hogy nem tudom, és akkor ma valami ilyen van, tehát hogy azt tudom, hogy ma echtem a napfogyatkozás van, vagy én vagyok a hülye? Na majd megnézzük.
7: Na, azt megnézzük.
6: Igen, mindjárt. De előtte névnaposok, jó? Mert hogy névnaposok. Van egy pár, így augusztus 12-én.
7: Hát ugye nem is kell messzire menni, az én drága anyósom, Isten éltesse őt Klára névnapon, Hilda néniéket is, meg minden Hildát, Larinát és Hiláriuszokat, mindenkinek nagyon boldog névnapot, illetve nagyon boldog születésnapot többek között az én drága kolléginámnak, és ma van a szülinapja. Isten éltesse őt is.
6: Bizony. Na, hát ma van.
7: Ma megtaláltad?
6: Igen, tehát ma lesz Európa országaiból.
7: Szóval, mennyi asztrológiai vagy csillagászati dolgunk is van ma.
6: Igen.
7: Csillaghullás fix, hogy
6: igen, de azt mondja, lemenő nap elé tőlünk nézve, és bekúszik a hold, néhol több, mint a felét takarja majd el. Ezt írták a svábhegyi csillagvizsgáló szakemberei.
7: Tehát, hogy itt Magyarországon
6: igen,
7: látható.
6: Szabad szemmel megfelelő védőeszköz használtával bárki számára könnyen megfigyelhető.
7: Mikor, hány órakor?
6: Ma Budapesten nézve 19 óra 22 perctől érdemes elkezdeni, mert ekkor indul el az úgynevezett első kontaktus, a hold ekkor érinti meg a napkorongot, majd a naplementéhez közeledve egyre látványosabban válik a fogyatkozás. Nyilván itt szerintem Sopron környékén a legjobb, frekventáltabb helyszínek.
7: Értelemszerűen.
6: De hogy mondjuk itt Balassagyarmat, Vácztengelyen ez milyen lesz, azt nem tudom, de minden esetre azért normális szemüveggel, hogyha van otthon megmaradt, tehát ne ilyen izével heggesztő pajzsol, meg ilyenekkel bingizni.
7: Én emlékszem, hogy mi múltkor, nem tudom hány éve volt ilyen, de valami 6 vagy 8 darab szemüveget tettünk egymásba, és úgy gyönyörűen lehetett látni, még fotót is nagyon jót tudtam készíteni.
6: Úgyhogy már egy ilyenünk van, jó? Na, de hogy mellette mivel fogunk még foglalkozni, gyorsan mondjuk, mert hogy elpapáztuk már itt a napfogyatkozásról az időt. Egyrészt a Gere Józsi fanok örülhetnek, mert hogy most bár nem ő a mai rovat vezetője, de hívjuk őt 8 óra után, mert hogy mint a Balassagyarmati Modellező Egyesületnek az elnöke, egy kis csipe csapattal nemrég Orosházán voltak, mégpedig az életmű hajómodellek világ bajnokságán. Úgyhogy beszélgetünk erről. Előtte pedig Bolenszky Ervin, Balassagyarmati Önkormányzati Képviselő a vendégünk, mert hogy én ott a diák munka, és akkor most ez hogy van, mint van, most milyen pénzből, hogy, ugye volt egy kis kavar előtte, hogy akkor itt nem volt meg a létszám, vagy nem adták
7: hogy
6: meg a támogatást.
7: Hogy végül mennyi diák dolgozik.
6: Igen, és akkor vele majd ezt fogjuk tisztázni. Jó, úgyhogy így állunk össze, jó zenékkel kezdünk is, úgyhogy szerintem nincs más hátra, mint előre.

0: Ha szerda, akkor mindig 90-es évek, de mivel nem találtam semmit sem, ami engem érdekelt volna, és a 90-es évekhez köthető, ezért visszamegyünk a 60-as évekbe.
1: Hoppácska, ennyi. Fordított 9-es.
0: Hát akkor meg is van.
1: Meg vagyunk,
0: kész, akkor benne vagyunk, hello, hello, hello. Na, 1967. augusztus 12-én Scott McKenzie világhírű dalával az első helyen végez a brit kislemez listán, ugye akkor még nem volt világhírű, csak azért megindul a világhír felé. A John Phillips által írt dalt a Monterey Pop Fesztivál népszerűsítésére készítették és adták ki, de mint promódal túlnőtte magát, és gyakorlatilag egy világhúrító útra ment el. Ez nem más, mint a San Francisco című nóta.

0: Mit érzel egy ilyen nótát hallgatva?
1: Ne, én cukit, én cowboy lány vagyok most.
0: Cowboy lány vagy most?
1: Mm-hmm. Igen.
0: Azt is lehet érezni benne, hogyha gondolod. Igen, azért jó ez, hogy mindenki mit érez benne. Ugye ez 67, és egy ikonikus dal lett, és ugye összefort a San Francisco-i hippi kultúrával. Ugye a dal a Summer of Love, a szeretet nyarának egyik zenei jelképe lett, és ugye, ahogy mondtam, ugye John Phillips, a Mamas and the Papas vezetője írta, és ugye csak ugye szerző, nem producere is volt a felvételnek, és gyakorlatilag ugye egy fontos esemény volt a dalnak a hátterében, a 67-es Monterey Pop Festival, ahol Jimi Hendrix, meg Joplin, meg a Who is fellépett, és ugye azért írták a dalt, hogy népszerűsítsék a fesztivált, de brutálisan nagy kultúrás hatása lett, mert hogy ez gyakorlatilag ez egy ilyen hippi,
1: mondjuk én ezt a hippi témát is nagyon megadnám.
0: Igen. Egy ilyen hippie himnusz lesz, meg ugye az, hogy akkor ez San Francisco, meg Summer of Love.
1: Szerintem
0: meg
1: nincs,
0: minden.
1: Akinek ez nem, nincs benne. Szerintem. A filében.

0: és ugye a hivatalos címe ugye ennek a nótának, hogy a San Francisco zárójelben, ugye be sure to wear flowers in your hair, tehát amikor érkezel a városba, akkor tényleg legyen azért a hajadba egy kis virágocska, és ugye ez nem csak egy ilyen divattanács volt, hanem ugye annak a hippi mozgalomnak az egyik látványos jelképe volt, ugye a virágocska fejecskén itt ott, amott, és akkor ez így, egy ilyen meghívó volt gyakorlatilag.
1: Nagyon jó, tehát amikor levettem a West End kalapomat, akkor ott volt benne egy virág.
0: Így van.
1: És ott vagyok a hippie fesztiválon.
0: Így van, egy cowgirl hippie vagy, úgyhogy a cowgirl kalap alatt ott volt a flower.
1: Nagyon jó!
0: Ennyi, és akkor lerakod a lovat, egy ilyen vörös, vörös színű, nem tudom, viktoriánus korabeli ház elé, mert tudja, hogy a hippie mozgalom azért ez kis összecsengett a kommunistákkal, de zárója bezárva, vagy legalábbis a bal oldallal, és akkor ugye innentől kezdve el tudsz indulni afelé, hogy akkor na, így ezek kész.
1: De szép, megideologizáltuk.
0: Szép, igen. Na, jó, úgyhogy hát nem mondom azt, hogy hallgassatok Scott McKenzie-t, mert hogy ez egyetlen egy ilyen slágeres.
1: De ezt a San Francisco-t mindenki meghallgathatja ma.
0: Tessék most úgy meghallgatni majd utánunk, hogy nem pofázunk bele a nótába.

0: Mi minden történt augusztus 12-én a nagyvilágban, kedves hallgatók? Ez egy fontos kérdés.
1: Na, mesélj el.
0: Most választ adunk nektek. Igen. 1883-ban elpusztul az utolsó kvagga. Ez egy lóféle volt.
1: Hogy sok mindenre gondoltam volna, de erre talán nem.
0: Egy amsterdami állatkertben volt, és ez az alföldi zebrának egy ilyen kihalt alfaja, a kvagga, amely Dél-Afrikában volt, őshonos, ott volt nagyon sok, és ugye abban volt más a többi zebrától képest, hogy a sávos minta, az csak a teste első részén voltak a csíkok. Érted? Hát ugyan nem. Ez egy ilyen félfestett zebra. Hát így jött ki neki a genetikája. Igen, ilyen más volt neki. És a lényeg, hogy
1: az, hogy ezt... milyen öröklődés móddal?
0: Nem tudom. És az, hogy ezt akarták újraéleszteni ilyen genetikával, ez volt az, ami a Jurassic Parknak ugye az ötletét is hozta. Ez a kvagga, mert hogy kvagga bőrből nyert DNS mintákkal akarták, meg a zebrával együtt. És akkor úgy visszahozni, érted?
1: A fő genetikusok.
0: Igen, és akkor Michael Crichton, vagy Crichton, aki ugye írta a Jurassic Park könyvet, az innen indította el a történetét ebből a sztoriból.
1: Atya ég.
0: Kvagga.
1: Kvagga.
0: Úgyhogy mai nap az kvagga. Mai nap az kvagga napja. Soró Gyuri bácsi, 96 éves!
1: Tessék!
0: Jegyem a szívét neki. Jól van. Ki van itt? Michael, nem, David Jacobs, bocsánat. Ha itt lenne Sanyika, akkor feltengne az őrülettől, mert hogy nagy Dallas rajongó, ugye.
1: Figyelj, én David is Jacobs. Nagyon szerettem. Nagyon-nagyon szerettem.
0: Ennyire
1: a Dallas.
0: Ennyire értétek a Dallas.
1: Nagyon.
0: Jó, annó nem volt más, érte? Tehát, hogy...
1: Nagyon, sőt, nekem volt egy külföldön, kiköltöztek barátnő még külföldre, és képzeld el, hogy annyira kellett, hogy mi felvettük videókazettákra, arab országban éltek kint, és küldtük ki nekik. Tehát, hogy ők is annyira
0: nagy. Na nem mondod, hogy felvettél a tévéből a Dallast, és küldtétek-e postán, nem tudom,
1: minizében. A videókazettákat VHS. Így van, így van. Nagyon-nagyon szerettem, de most ne mondd azt, hogy az az élet egy rencs. Hát nem így néztem, hogy annyira
0: ott
1: menő.
0: Ott volt Whiskey Barnes, vagy ki volt az?
1: Whiskey, hát jó, hát igen. De ugye tudod, Bobby és Jockey volt.
0: És nyomattad a Dallas szívást, mikor fiatal voltál, nem?
1: Nem.
0: Ahányszor látsz a kezükben, ahhoz neked is kell.
1: Ja, hogy mindig, én szóval non-stop. De elvileg ugye a Larry Hagman valóban, igen, ő nem díszletet ivott, hanem valóban viszkit.
0: Na, jó van, ma összealkasztak benneteket a karvajon, hogy akkor itt
1: dicsőítsétek. Én nagyon szerettem a Dallas.
0: Na, jó van, megyünk, Fodor Miklós már itt van a vonalban.
2: Megspace, vissza az időben.
0: 1980. augusztus 12-i Nógrád van előttünk, és egy intézményi bővüléssel foglalkozik a cikk, amit találtunk, mégpedig olyan kis címmel, hogy költözködés előtt, és nagy címmel bővül a Nógrád megyei levéltár. Fél éves tevékenységének értékelését tartotta a minap Salgótarjánban a Nógrád megyei levéltár, és egyúttal sokszor esett a következő időszak munkájára.

0: magasságot a rema szerintem, úgyhogy azért néha-néha megilleti egy kis reflektorfényt, pláne azért is, mert ha jól tudom, akkor azért eléggé sok fejlesztés történt a Nógrád megyei levéltáron, vagy levéltárban, úgyhogy egy picit beszélgetünk erről dr. Fodor Miklóssal, aki nem más, mint a Salgó Tarjáni Dornyai Béla Múzeum igazgató helyettese. Szia, Miklós, jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok! Jó reggelt mindenkinek, bocsánat!
0: Meg minden jót mindenkinek! Maradjunk még azért kérlek tényleg, mert hogy ugye, ha jól rémlik nekem, és talán kezdjük ezt, hogy azért az elmúlt években elég komoly fejlesztések voltak, tehát azért ott ilyen eszközöktől kezdve sok mindent rendbe tudtak tenni. Nekem úgy rémlik, hogy nem úgy képzeljük el ezt, mint egy ilyen poros, nem tudom én, ilyen borítékos, nem tudom én, könyvespoltos történet, hanem azért ott ilyen modern berendezések vannak már, ha én jól emlékszem rá.
1: Persze. Én magára erre a korszakra visszatérve, ugye 1980-as igen? időszakra, ugye ez azért volt akkor, mert na akkor költözött, akkor vette át azon épületeket a levéltár, a Nógrád megyei levéltár, mert valóban egyébként úgy volt, hogy 1900, ugye hát az eredeti levéltár kezdjük, akkor már a Balassa gyarmató volt ugye 1950-ig a vármegye székhely, és utána 51-ben a vár onnan a levéltári anyagot elvitték a Pest megyei levéltárba.
0: Aha.
1: És 1968-tól átvitték Salgó-Tarjánba ugye, az úgy érek, hogy újságszik, hogy Budapest, tehát Pest megyei levéltárs, ugye Budapesten volt, átvitték a Salgó-Tarjánba, és most megmondom őszintén, nem tudom, hogy 81-ig hol volt, de szerintem végül is nem lehetett máshol akkor sem, aha, mint az egykori társulati, bányatársulati kórháznak a helyén. Igen. 1967-ben adták át az új megyei kórházat, és akkorra úgy átköltözött már a korábbi bányatársulati kórház helyén, és az acélgyári kórház helyén működő megyei kórház. Felszabadult a hely, és ekkor lehetett az, hogy a levéltárat egyik épületbe költöztették, de a mai ismert helyét ugye több funkcióra is használt, több funkciós is volt az a terület, mert sokáig a megyei kiegészítő parancsnokság volt ott, ugye a honvédség épület volt, az a főépület, a levéltárnak a mai főépülete, ami csak valamikor 2010-es évek elején újította fel és adtak át a levéltárnak, és ebben az időben volt az, hogy a Dornyai Béla Múzeum jogelődje, a Nógrádban, tehát a Munkásmozgalmi Múzeum, igen, akkori nevén 1969 és 1980 között az egykori bányatársulati kórháznak azon szárnyába volt elhelyezve, amely egyébként Salgó-Tarján egyik legrégibb épülete, még 1870-ben épült, ugye bányatársulati kórház épületként, és ekkor, mikor új épületet kapott a Dornyai Béla Múzeum elődje, akkor ugye Nógrádi Sándor Múzeum lett 1980-ban, akkor költözött át a múzeum, és akkor azon épületeket is birtokba vehette a Nógrád megyei levéltár, amelyről itt ez a hír ugye beszámolt.
0: Igen.
1: És innentől kezdve volt lényegem azon helyen, és akkor végül is ugye a közgyűjteményekre jellemző tehát ezeknek egyik jellemző tulajdonság, hogy az anyag az mindig bővül, mind a múzeumokban, mind a levéltárokban, vagy akár a könyvtárokban, és egyre több hely kell lényegében az, hogy a levéltár jelen esetben a levéltár köteles anyagokat ugye el tudják helyezni, úgyhogy a mai napig is ott van, hogy a levéltár, ami ma már ugye a Magyarországos Levéltár Nógrád megyei levéltára, tehát van egy központi irányítás, ez ugyanott van, az egykori bányatársulati kórháznak a helyén, teljesen a lényegében belakva az ottani épületeket ott működik a mai napig.
0: És ez mindig ugye kinövi magát, tehát egy ilyen sziszifuszi helyzet van, hogy egyszerűen ha van intézmény, amelynek mindig kell hely, az a levéltár, akkor ugye Miklós? Tehát, hogy mindig...
1: A múzeum,
0: meg a múzeum.
1: Ugye a raktárba, igen, ugye szokták mondani, ugye a laikus, mondjuk, hogy laikusok, az, hogy a raktárba porosodnak a műtárgyak, ahelyett, hogy kiállítanánk őket, valójában a raktárba a legkevésbé porosodnak, akkor már inkább a kiállító helyen, de azért persze ott is vigyázni kell.
0: Igen.
1: Hát nem, annak az a természetes hely, hogy egy levéltárba, vagy ezért múzeumba került tárgy, műtár, tehát, vagy levéltári anyag, vagy múzeumi tárgyi műtárgyanyag, az a múzeumban, a raktárban van általában elhelyezve, hiszen a töredéke az, ami ki van állítva, ami a kiállításokon megjelenik a múzeumnak is, meg a levéltárnak, az ezeket rendszerezve, kutatható állapotba tartva megőrizze az utókor számára.
0: Oké, holnap folytatjuk Miklós egy másik témával. Jó, úgyhogy hívjunk majd, köszönjük szépen, hogy tudtunk veled ma is beszélni, de pedig megyünk tovább, jönnek jó kis zenék, úgyhogy maradjatok tovább.

0: Lovész. Vissza az időben.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Reklám.
2: Reklám. Mesztelen igazság, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, kölcsönlakás, István a király, szép nyári nap. Augusztusban is dübörög a Toyota Salgótarján, Zentenyár, Salgótarján főterén. Számos előadásra további helyeket nyitottunk. Az utolsó belépők most még elérhetők. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
3: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várathat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassa gyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
4: Miért költene több százezret légkondira, ha van egy olcsóbb megoldás? Ismerje meg a Rábalux Dalfon ventilátoros mennyezeti lámpáit a balassagyarmati építkezők boltjában. Lágy fény, kellemes légáramlat és modern dizájn egyetlen elegáns megoldásban. Mielőtt klímát választana, nézzen be hozzánk! Építkezők boltja, Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja, ha minőségi és olcsó kell.
5: Vannak pillanatok, amelyek évszázadokon át összekötnek bennünket. Szeptember 19-én Vácon együtt emlékezünk meg a Váci Egyházmegye alapításáról.
6: Koncertek, látványos bemutatók, interaktív kiállítások, gyermekfoglalkozások, Grillus Vilmos, a Katáng Együttes, kézműves élmények, állatsimogató, ugrálóvár és még sok meglepetés vár.
5: Este pedig egy különleges történelmi utazás következik. Egy egyedülálló színpadi játékban 500 szereplő idéz fel a Váci Egyházmegye történetének meghatározó pillanatait.
6: Minden program ingyenes. Találkozzunk szeptember 19-én Vácon. A részletes programot az együttépítjük.hu oldalon találod.
7: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
8: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Eli a neve, vicces, okos.
10: Ne nézz!
9: Nem nézlek!
10: Áú, kicsit nézhetsz.
9: Tud énekelni, gyönyörű a mosolya. Nem ismertem még ilyen lányt. Csak egy éjszaka a mozikban.
0: Reklámot hallottak.
2: 7 óra van.
0: Itt a Megafon.
11: A mikrofonnál Molnár Róbert.
2: Hírek.
11: Idén 6. alkalommal rendezik meg a nagy Ipoly takarítást, amelyre augusztus 13-a és 15-e között kerül sor. A kezdeményezés keretében a folyó mentén, vízen és parton egyaránt gyűjtik a hulladékot az önkéntesek. A környezetvédelmi akció Balassagyarmati programjáról Frankó Viktória, a nagy Ipoly takarítás magyarországi koordinátora elmondta, pénteken délután 3 órakor várják azokat a híd mellett az Ipoly parton, akik kedvet éreznek ahhoz, hogy megtisztítsák a folyó környezetét, és úgy gondolják, hogy fontos a természetvédelme. Hozzátette, az önkénteseknek a Badisz VSE és Stancsik József jó voltából lehetőségük lesz a gyűjtés után rövid távon kajakba ülni és kipróbálni ezt a vízi sportot. A koordinátor kiemelte, Szobtól egészen Ipoly Tarnócig mozdulnak meg a civilek. Az akció internetes oldalán a többi helyszín és időpont is megtalálható. Indul a pásztói polgármester választáson Dömsödi Gábor. Az egykori média személyiség már volt korábban a város első embere, jelenleg a szomszédos Bokor községben tölti be ezt a pozíciót. Közösségi oldalán most azt írta, hosszas mérlegelés után azért döntött az indulás mellett, mert szereti ezt a várost és úgy érzi, hogy a ciklusból hátralévő 2,5 évben be tudná fejezni azt a munkát, amit kényszerűségből kellett abba hagynia. Hozzátette, Bokoron időarányosan jól állnak a fejlesztésekkel, és ezek folytatásához megvannak a rátermett emberek. Farkas Attila június 10-én mondott le pásztói polgármesteri tisztségéről, egészségügyi okokra hivatkozva. Közvetlen és biztonságos kerékpáros kapcsolat jön létre Dunakeszi és Budapest között. Hamarosan összekapcsolódik az északpesti szakasz az Eurovelo 6 nemzetközi útvonalával, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid részletezte, az egyik operatív program által biztosított forrás lehetővé teszi a Dunakeszi irányából érkező kerékpárút és a gáton korábban megépült aszfaltburkolatú út közötti, illetve a gát és a Duna sor közötti biztonságosan és kényelmesen kerékpározható kapcsolat kiépítését. Hozzátette, most a két leginkább hiányzó szakasz megvalósításához biztosít forrást a kormány, így a beruházással végre megszakítás nélküli kapcsolat jön létre a Dunakanyar és Budapest között. Megválasztotta Baka Andrást köztársasági elnöknek az országgyűlés. A legfelsőbb bíróság korábbi elnökét, akit a kormánypárti Tisza frakció jelölt államfőjelöltnek, titkos szavazáson 140 igen és 6 nem voksal választották meg a képviselők. A parlament azért választott új köztársasági elnököt, mert az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás államfői mandátuma július 20-án 0 órakor megszűnt. Jogköreit az alaptörvényi rendelkezéseknek megfelelően ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke vette át. Baka András a választás eredményének kihirdetését követő 8. napon lép államfői hivatalába.
12: Időjárás.
11: Napos, csapadékmentes időre számíthatunk ma, többfelé élénk széllel. Mérséklődik a meleg, többfelé átmenetileg meg is szűnik a kánikula. A legmagasabb hőmérséklet 30 Celsius fok körül alakul Balassagyarmat és Vác térségében.
5: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
0: Közlekedés.
11: Mozgó trafipaxsal találkozhatnak ma a sofőrök az M2-es gyorsforgalmi úton, emellett Őrhalom és Szendehely belterületén is mérik az autósok sebességét.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
3: Megapon.
1: Nagyon szól.
13: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, szevasztok!
14: Hello. Jó reggelt, szia Ádám!
13: Szép szerdát így augusztus 12-én, Nóri!
14: Neked is, Ádám! Meg mindenkinek, aki itt hallgat minket, vagy nem.
13: Jó van, oké. Na, neki megyünk ennek az órának is. Jó, remélem, mindenki rendben van. Bárkinek bármi, akkor tudjátok, Viberünk 0635662262, ha hosszabb.
14: Néha azon tűnődöm, hogy bocsánat, hogy meg fogom tudni jegyezni valaha ezt a számot.
13: 5662.
14: Így van, mert egy csomószor így mondogatom, hogy most meg lesz, de nem. Mindegy?
13: Legközelebb te mondod.
14: Kösz.
13: Na és hogyha valaki akar nekünk témát javasolni, akkor azt itt is megteheti, meg a megafonfm.hu-n. Úgyhogy megyünk is a megaslágerekkel, és jön mindjárt az első témánk.

0: Balassa Gyarmattal foglalkozunk ebben az órában, és a diákmunkával, mert hogy itt volt valami kavar, és most pont egy pár nappal ezelőtt, talán pont a Nőnési Központban láttam azt, hogy hát itt a diákok így valamit itt tettek, vettek, vagy lent voltak, nem tudtam, hogy mi van, és akkor mondták ott az infopultos lányok, hogy hát bizony, most volt a képzés, ugye ilyen biztonsági
1: védelem,
0: tettem,
1: a lendő diákmunkásoknak.
0: Igen, és akkor wow, akkor tényleg most akkor ez beindult, és akkor hogy ez így megy, és így végre itt megszületett, aminek meg kellett, hogy akkor minden
1: ott
0: happy létszám, volt.
1: Ott valami kérdéses
0: igen, volt kavar,
1: igaz?
0: Igen, volt kavar, mert hogy ugye, ez ugye július-augusztus. És hogy a júliusi az teljesen rendben volt, és az
1: akartam mondani, hogy vá, július erőteljes elmúlt már.
0: Igen, ott az rendben volt, és akkor itt volt a történetben egy ilyen csavarka, hogy itt gyakorlatilag derült égből villámcsapásként érte az önkormányzatot az, hogy hát a megigényelt kvóta, amit ők szerettek volna a következő hónapra, ugye volt olyan is, aki egyébként duplázni szeretett volna, tehát a júliusban dolgozott, augusztusban is akkor akart volna, tehát valamit problémás lett, mert hogy három hónappal a munkakezdés előtt ugye 37%-a kellett forrásért miatt csökkenteni az igényt, tehát ugye le kellett venni a gyerekek létszámáról. Igen, 66 fő helyet csak 40, bocsánat, tehát 66 fő helyet csak 41 fiatalt tudnak foglalkoztatni. Igen, tehát így indult az egész történet.
1: Értem.
0: Mert hogy forrás hiány van, és akkor hát most azért ciki volt, arra emlékszem, mert mondták itt, akik ezzel foglalkoztak, meg ezt ügyet intéztek, meg hasonlók, úgyhogy akkor már mindenki már le volt izé, papírozva, akkor hétfőn kezdett, és akkor pénteken még a szülőket fülökhoz szúrni, de a gyereknek akkor nem tudunk, azért ciki volt.
1: Szegények, meg mi alapján szórott ki, ugye?
0: Igen. És utána aztán azt történt, hogy a nyári diák munkaprogramot ismételten igényelték azon diákok után, akik forrásjegy miatt nem fértek be ebbe a munkakezdésbe. Ugyanakkor Bolenszky Ervin képviselő úrral, aki ugye ő a pénzügyi bizottságnak az elnöke, egyeztetett a csapat, hogy akkor figyelte, annyira kell a diák munkában két hónapban. Tehát, hogy tehát a megyében szerintem mind ez a város viszi a legtöbbet diákmunkában, hogy egyszerűen az önkormányzat ez ragaszkodott ez a csapathoz, meg ezekhez a létszámokhoz is.
1: Nagyon helyes.
0: És már beszélgetünk tényleg a Bolenszky Ervinnel erről mindjárt, hogy akkor úgy volt, hogy akkor meg is lett volna pénz arra, hogy akkor ez most így ez finanszírozza a város az egészet, viszont akkor utána mégiscsak happy end lett. Na, meglátjuk, hogy akkor ennek mi volt a háttere, mert hogy aztán a kormányhivatal közleműködésével két hét csúszás volt, de megérkezett az állami forrás erre az egész történetet. Tehát minden jó, a vége jó, a alapon megy az
1: de
0: egész.
1: De akkor tudtak ők dolgozni, vagy ez majd még jön?
0: De már dolgoznak, tehát már megy az egész. Jó. Igen, tehát már működik a történet elvileg, én tudom. Tehát, hogy mindenki már a helyén van, hát egy hét minusszal megy a rakerdor. Sajnos, de beszélgetünk erről mindjárt a képviselő úrral.

0: Balassagyarmaton vagyunk és diákmunkázunk. Emlékszem rá, hogy
1: te dolgoztál.
0: Én annó a Fazekas Jancsi féles fesztiválon dolgoztam, de az nem volt
1: hivatalos diákmunkás.
0: Nem volt tipikus diákmunkás, de egyébként rendesen. Én ott nekem az már munka volt, arra emlékszem. De nagyon az én időmben ez annyira nem, amikor még én voltam így fiatal.
1: Nem volt ilyen szervezetten akkor még.
0: Akkor még nem.
1: De lehetett menni, mert én is mentünk barátnőmmel gyümölcsöt pucolni, mosni, meg ilyen...
0: Annó volt. Annó azért az más
1: volt.
0: Meg
1: valami gyümölcsedés is volt.
0: Hát én már azért 2000-es évek eleje. 90-es.
1: Hát jó, de én azért elő.
0: Azért mondom, hogy akkor még nagyon nem volt. Azt hiszem 14 óta van ez, amiről most beszélünk erről a diákmunkaprogramról, és ahogy visszapörgettem az eseményeket, majd visszapörgettem az egészet, tehát hogy így imádják a balassagyarmatiak. Tehát hogy nem is tudom, most megint a 74 fővel robotolunk, azért
1: ez tök jó. Ez tényleg tök jól hangzik.
0: Hát akkor mennek, kicsit belenéztek ebbe a bamba, és akkor biztos tudnak segíteni.
1: Meg van egy kis zseppénzük.
0: Igen, meg számítanak rá. Tehát azért mondom, hogy azért ment itt a Herce-Hurca, és ha beszélgetünk most akkor tényleg arról, hogy ez hogy tudott elindulni az a diákmunka, mert hogy abszolút az önkormányzat, meg az önkormányzat cégek számítanak, ugye most már minden évben adott főnyi diákra, és az mondjuk egy júliusi, meg egy augusztusi támogatás. Akár műfház, pakolástól kezdve bármi, ami van. Nálam annum nem volt. Én, mikor Budapesten voltam, ott egyetemistaként ott toltuk ezeket a eszméletlen ilyen diákmunkákat lehetett ott bevállalni.
1: Mi pultoztatok? Vagy azt annyira nem?
0: Nem, tehát, hogy mi dolgoztunk nyomdában.
1: Hűrület?
0: Voltam árufeltöltő hűtőpultoknál, várjátok, fémipari vállalatnál voltunk összeszerelők. Költöztettünk, emlékszem
1: rá. Akkor mindent, lehetett egy kis
0: bútorokat költöztettünk, az is megvolt, és akkor egyszer egyébként én megtaláltam egy ilyen szélszes munkát, ahol rendesen munkavállalók is voltak, és mellett a diákmunkások is, ott megtaláltuk kette-hárman, és akkor tudod ilyen izé...
1: Mit kellett eladnod?
0: Lakástakarék volt, meg tehát gyakorlatilag, hogy mondják ezt, hogy hot call, vagy tehát ugye, hogy meleghívások voltak, tehát hogy már egy adott bázison belül, nem pedig azt, hogy szia, én vagyok, és akkor idegeneket hívta, hanem már egy ilyen adadáson belül voltál, és azt egyébként nagyon jó pénzeket lehetett keresni. Ez nem nagyon adta, mert hogy ilyen 4-5-6-8 órás munkaidők voltak,
1: Jézusom.
0: És így tök jók voltak. Tehát, hogy nem volt fejpénz, meg hanem csak azt, hogy nyilván az volt a lényeg, hogy nyomassák kötést, de hogy ez nagyon jó volt.
1: Őrület. Mondjuk ezekre azért én alkalmatlan lennék szerintem.
0: Mi brutálisan. Én viszont sokáig csináltuk ezt, mert hogy tudod, 10 év volt, nem döglöttél bele, és hogy akkor az egy jó pénz volt belőle. És én mondom, ilyen belső adatbázisból tudtál dolgozni, tehát
1: valószínűleg jó volt a dumálókád
0: beszéltünk,
1: már
0: beszéltünk már vele akkor annóért. Na, lényeg, tehát, hogy igen.
1: Térjünk vissza idénre.
0: Térjünk vissza Balassagyarmatra is, mert hogy tényleg itt azért volt egy kis kavar, mert hogy lement a július sikeresen, aztán utána itt jött egy derült égből villámcsapás, hogy akkor ott forráshiány, kevesebb gyerek, vissza kellett mondani, és aztán egyébként azért itt törték a fejüket az önkormányzatnál, és hát ugye itt a pénzügyi bizottságnak a vezetője, elnöke Baranszky Ervin képviselő úr az, akivel át lehetett az beszélni, hogy akkor erre most hogyan és miképpen lehetne akár a város részéről is plusz pénz, hogyha nád Isten úgy van. Úgyhogy beszélgettünk most az Ervinnel egy kicsit erről, hogy mennyire volt kavaros ez az egész történet, meg hogy akkor el tudtak-e a diákok rendben indulni ezekben a programokban. Képviselő úr, jó reggelt kívánunk, hello!
2: Jó reggelt kívánunk!
0: Na, igen, azért mentek a posztok folyamatosan, hogy láttam én is az elmúlt hetekben, viszont akkor ezt kijelenthetjük, Ervin, hogy akkor most már, legalább én is úgy tudom, hogy akkor ügyesen és akkor rendben el tudott indulni ez a diákmunkaprogram most a sok Herce-Hurca ellenére.
2: Így van, elindult már 74 fővel, korábban tervezett és pályázottan benyújtott 66 fő helyett 74 diákmunkás dolgozhat. Hogy teljesen föl van-e töltve a létszám, én azt most megerősíteném, ezt tudom, mert ugye korábban 66 főre volt előkészítve a munkaszerződésekkel, megerősítve a pályázatunk, és ugye 31-én, ha jól emlékszem, akkor jött, mint derült égből a villámcsapás, hogy sajnos 41 főre tudnak csak forrás biztosítani, és hát itt jó néhány diáknak azt kellett mondani szüleinek, hogy sajnos ez most nem fog
0: összejönni. Igen.
2: Az idén, és hát ekkor, amikor én erről értesültem, akkor hívtam föl polgármester urat, hogy mi bármennyire is nem vett föl minket a pénz, de egy ekkora összeg, ami végül is a polgármester úr kérésének megfelelően kimunkálták, hogy durván 3 millió forinttal kellett volna beszállni az önkormányzatnak, aha, hogy 66 főt tudjunk foglalkoztatni, mert én mindig a megoldások mellett veszem le a voksomat, és azt próbálom elérni, hogy ne magyarázkodjunk, meg ne hivatkozzunk senkire, hanem amennyiben van mód, helyi mozgástér, akkor a megoldást keressük. Uh-huh. És hát ez tulajdonképpen néhány nap múlva, mert amikor pénteken volt, amikor beszéltünk, és hétfőn vívott vissza a polgármester úr, hogy beszélt a megyei munkahelyi központ vezetőjével, kormányhivatal egyik alága ez, és hát egy újabb pályázatra van lehetőség, ami augusztus elejétől indulna majd, és hát hogy ezt célozzuk meg, de azért tartsuk sávban a puskaport, és készítsünk elé egy olyan megoldást is, hogyha ez a pályázat pót, ez a kiegészített pályázat nem fog sikerülni, akkor mi a hiányzó részt finanszírozzuk le, és majd egy pótköltségvetésbe ezt tudjuk kezelni.
0: És akkor gyakorlatilag úgy...
2: Ennyi volt az előzmény, és hát örülök neki, hogy a hivatal részéről, polgármester úr részéről ebben nyitott kapukat döngettem, mert végül is ez a kettős megoldás az futott egy darabig, de aztán nemrégiben kaptuk a hírt, hogy nem hogy a 66 fő, hanem 74 fő alkalmazására lesz lehetőség.
0: Úgyhogy akkor én tökéletesen tényleg ez a sztorinak a vége, hogy akkor így indult el akkor most ügyesen és szokásos.
2: Hát kicsit ilyen rázósan, rögös volt az út, de a lényeg, hogy a vége ez egy pozitív.
0: Jó kicsengés lett. Oké, képviselő, köszönöm szépen, mert egyébként figyeltem én is a kommenteket, csak mondom, és le akartam tisztázni, hogy akkor ez hogy volt, mint volt, mert itt volt Gamasz részről volt nyilatkozás, meg hogy ezekről volt szó, de akkor most már tiszta, és akkor mennek a srácok minden nap, hál' Istennek. Úgyhogy képviselő, köszönjük benne, szépen. A...
2: Mindenütt hasznosan fognak tevékenykedni.
0: Igen.
2: És hát ez egy olyan kiegészítés, azért, ami a nyári munkából adódik, hogy van egy plusz zsebpénze, néhány százezer forint, azért nem mindegy, hogy hogyne van, vagy nincs ezekbe.
0: Hogyne. Képviselő úr, köszönjük szépen, hogy tudtunk beszélni.
2: Én is köszönöm.
0: Minden jót.
2: További szép napot.
0: Minden jót, köszönjük, Ervin. Na, erre mondják azt, hogy itt a vége, jó a vége, fuss, vagy hogy minden jó,
1: minden
0: ha jó.
1: Minden jó, ha jó a vége. Igen. Ez most az.
0: Igen, igen.
1: Abszolút. De tényleg, tök jó, tök jó.
0: Igaz, én láttam, hogy itt is a kommentek között is, hogy volt, aki azért itt, nem tudom, tehát, hogy...
1: Ádám. A ugye? Kommentek közt mindig lesz, aki nagyon tudja, hogy ez igen, mi rossz, meg mi a béna, vagy nem ezt akartad mondani?
0: De, nem is az a negatív, hanem azt, hogy azért, hogy én látom, hogy nem tudom, osztottnak az osztott jelen látom már, hogy inkább csalódott hozzászólásokat olvastam, mint sem ilyen anyázósokat.
1: Na,
0: vagy, hogy érted
1: hát
0: azt, hogy akkor
1: pozitív.
0: Most
1: mondom,
0: akkor nincsen pénz, mert akkor Orbán kormány, és akkor a Tisza meg így gazdálkodik, meg nem tudom. Tehát ilyeneket is oké, de inkább többet láttam olyat, ami a csalódottságot fogalmazza.
1: Tehát, hogy valóban szerette volna, és jól is jártak, de jó. Nagyon
0: igen,
1: jó.
0: Igen, nem ilyesmiket is.
1: Bízunk hát, benne, hogy
0: annyira nem jó,
1: így,
0: de az jó, hogy jó, ez nem olyan igen, volt, amilyen jó volt, érted?
1: Tehát, hogy már miknek lehet örülni,
0: ezt
1: ugye?
0: Ezt akartam én is mondani. Te jó gyerekek. Ne olvashatok kommentet.
1: De tényleg ne, ezt csak rájöttem. Akkor, hogyha valaki éppen egy kicsit emelni szeretné a vérnyomását, arra viszont igen, jó lehet.
0: Az jó, akkor ne kóla, hanem akkor vérnyomás.
1: Így van, egy kicsit fel akarsz pörögni, akkor olvasd idióta kommenteket, az pont jó lesz rá. Erre. Már hát használjuk arra, amire való.
0: Igen. Mindegy, na... a srácoknak, lányoknak akkor még jó,
1: kitartás
0: jó
1: nektek
0: munkát,
1: ebben a jó időben.
0: És élvezzétek, és segítsetek a néniknek, bácsiknak az intézményekben, és majd tessék hasznosan elkölteni a pénzt.
1: Így van.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Molnár Róbert.
6: Hírek.
5: Idén 6. alkalommal rendezik meg a nagy ipoly takarítást, amelyre augusztus 13-a és 15-e között kerül sor. A kezdeményezés keretében a folyó mentén, vízen és parton egyaránt gyűjtik a hulladékot az önkéntesek. A környezetvédelmi akció balassagyarmati programjáról Frankó Viktória, a nagy ipoly takarítás magyarországi koordinátora elmondta, pénteken délután 3 órakor várják azokat a híd mellett az ipoly parton, akik kedvet éreznek ahhoz, hogy megtisztítsák a folyó környezetét, és úgy gondolják, hogy fontos a természetvédelme. Hozzátette, az önkénteseknek a Badisz VS-e és Stancsik József jó voltából lehetőségük lesz a gyűjtés után rövid távon kajakba ülni és kipróbálni ezt a vízi sportot. A koordinátor kiemelte, Szobtól egészen Ipoly Tarnócig mozdulnak meg a civilek. Az akció internetes oldalán a többi helyszín és időpont is megtalálható. Indul a pásztói polgármester választáson Dömsödi Gábor. Az egykori média személyiség már volt korábban a város első embere, jelenleg a szomszédos Bokor községben tölti be ezt a pozíciót. Közösségi oldalán most azt írta, hosszas mérlegelés után azért döntött az indulás mellett, mert szereti ezt a várost és úgy érzi, hogy a ciklusból hátralévő 2,5 évben be tudná fejezni azt a munkát, amit kényszerűségből kellett abba hagynia. Hozzátette, Bokoron időarányosan jól állnak a fejlesztésekkel, és ezek folytatásához megvannak a rátermett emberek. Farkas Attila június 10-én mondott le pásztói polgármesteri tisztségéről, egészségügyi okokra hivatkozva. Közvetlen és biztonságos kerékpáros kapcsolat jön létre Dunakeszi és Budapest között. Hamarosan összekapcsolódik az északpesti szakasz az Eurovelo 6 nemzetközi útvonalával, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid részletezte, az egyik operatív program által biztosított forrás lehetővé teszi a Dunakeszi irányából érkező kerékpárút és a gáton korábban megépült aszfaltburkolatú út közötti, illetve a gát és a Duna sor közötti biztonságosan és kényelmesen kerékpározható kapcsolat kiépítését. Hozzátette, most a két leginkább hiányzó szakasz megvalósításához biztosít forrást a kormány, így a beruházással végre megszakítás nélküli kapcsolat jön létre a Dunakanyar és Budapest között. Megválasztotta Baka Andrást köztársasági elnöknek az országgyűlés. A legfelsőbb bíróság korábbi elnökét, akit a kormánypárti Tisza frakció jelölt államfőjelöltnek, titkos szavazáson 140 igen és 6 nem voksal választották meg a képviselők. A parlament azért választott új köztársasági elnököt, mert az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás államfői mandátuma július 20-án 0 órakor megszűnt. Jogköreit az alaptörvényi rendelkezéseknek megfelelően ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke vette át. Baka András a választás eredményének kihirdetését követő 8. napon lép államfői hivatalába.
3: Időjárás.
5: Napos, csapadékmentes időre számíthatunk ma, többfelé élénk széllel. Mérséklődik a meleg, többfelé átmenetileg meg is szűnik a kánikula. A legmagasabb hőmérséklet 30 Celsius fok körül alakul Balassagyarmat és Vác térségében.
4: Közlekedés.
5: Mozgó trafipaxsal találkozhatnak ma a sofőrök az M2-es gyorsforgalmi úton, emellett Őrhalom és Szendehely belterületén is mérik az autósok sebességét.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítés tartalmaz.
7: És most indítjuk a napot. Startmenü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
3: Megafon.
4: Nagyot szól.

0: Borenszky Ervinnel beszélgettünk az előbb, Baross Györgyömet egyik önkormányzati képviselőjével, a pénzügyi bizottság elnökével, és hát egy picit érdeklődtünk afelé, hogy akkor beszéljük már át ezt a most elindult diákmunka programot, ugye, mert hogy itt ment a kavar folyamatosan, hogy akkor beadták ugye a szokásos, nem tudom én, 70x főre az igényt, akkor szóltak, hogy 30x százalék, kevesebb, így ha csak 60, meg 40, de ment a kavar, és akkor előtte két vagy három nappal derült ez ki, és hát kényelmetlen volt ez. Közben egyébként nem tudom miért, már harmadszor hív föl egy telefonszám, egy budapesti 061-809-0108.
1: Ezt így bemondod?
0: De, hát most nem tudom, tehát nem magánember ez, hanem nem gondolom valami cég, és hogy aki hív folyamatosan.
1: Nem tudhatod.
0: Nem tudom, de majd visszahívom.
1: Szerintem úgy tudhatod meg, leginkább valami biztosítást akarnak neked ajánlani, biztos.
0: Az lehet. Na, mi van? Igen, tehát hol az a lényeg, hogy itt vagyunk, Ádám, hogy akkor ment a kavar a számokkal, aztán a végén ugye megoldódott, mert hogy a eredeti létszámot mégiscsak támogatta, itt a kormányhivatal ugye megkapták rá a pályázati pénzt, viszont ugye a Borenszky Ervin javaslatára ugye az volt, hogy ha esetleg mégse jön ez így össze, tehát nagyon gyorsan kellett azért egy cselekedni, ahogy elmondta is, ugye, hogy azért ezek itt napok.
1: De nagyon flottok.
0: Igen, hogy akkor nagyjából 3 millió forintot bedobtak volna, hogy akkor ezt a fiataloknak ezt meg tudják csinálni, úgyhogy a lényeg, hogy akkor most már rendben, egy hét csúszással ugyan, de elindultak a srácok, lányok, és dolgozunk.
1: Minden jó, ha jó a vége. De ez szerintem teljesen jó. Számítható, két hónap, vagy nem tudom, azt ugye arra nem tértünk ki, hogy lehet-e olyan, hogy mondjuk
0: lehet duplázás, az volt a para, hogy azt ott kellett még pluszban még ott is lehúzni, hogy akkor nem engedték meg nekik, hogy akkor szegény, akkor még egy hónapot legyen.
1: Szerintem teljesen jó, mert ugye, ahogy itt fejtegettük a stúdióba, hogy a strandon lehet dolgozni, városi rendezvényeken, a művelődési házban, koncerteken pakolni, segíteni, széket kirakni. Igen, tehát szerintem még akár olyan meló is, ami egy picit most lehet, hogy túl macs vagyok, de hogy akár irányt is mutathat, hogy valakinek van-e kedve egy rendezvényszervezésben majd tovább tanulni, vagy mit tudom én, nem lehet ilyen?
0: De, az abszolút.
1: Vagy megtanulja, hogy ilyet fix nem akarok.
0: Vagy azt, hogy milyen egy ródnak menni kvázi, hogyha mondjuk így pakold a technikát, hogy ez mi.
1: Hogy úgy megfoghatja őt, és akkor esetleg abban valamit elhelyezkedik.
0: Abszolút.
1: Plusz melóna.
0: Ha csak hobbiként is, hogy akkor mondom, féltek már, akkor ebbe besegítenék itt, hogyha esetleg van egy ilyen kis...
1: Mert már rutinom van benne.
0: Valami ilyen státusz, valami ilyen, és akkor kész.
1: Nem, mellesleg azért nyilván van egy kis zseppénzük, tehát akár el lehet még egy-egy fesztiválon gyorsan csapni egy-két nap alatt.
0: Igen, megkaptam egyébként a hírek alatt, hogy milyen idősíző hozzászólás, hogy költsétek el.
1: Ez
0: öreg.
1: Öreg voltál, Ádám.
0: Hasznosan költsétek el.
1: De ez tényleg.
0: Persze, piájra, meg dohányárulra, meg mi raked róla.
1: Hát de most legyünk már őszintén. Hasznosan. Fektetj, jó, hogy nem mondtam neki.
0: Lehet, hogy valaki egy videókártyára vagy, nem tudom, miért 2x16 giga RAM-ra spóra érted a számítógépében.
1: Jó, de az is nem hasznos. Hát abban semmi hasznos
0: nincs.
1: Nyomogatni az egész nap egy hülyeséget.
0: Nyomogassátok, az igen is kell. Na. Na jó, úgyhogy hajjál gyerekek, és csak ügyesen és szépen.
1: Dolgozzatok, aztán költsétek, amire akarjátok.

0: negyedik megjelenítés tartalmazott.
1: A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. Zenteszínház.hu.
2: Reklám.
1: Reklám.
3: Ahány történet, annyi héra árnyalat. Találd meg a saját történetet a készre kevert héra MyColor vagy héra keramik színek között. Vagy fedezd fel a héra árnyalataiban rejlő több ezer további lehetőséget. És kevertest ki a kedvencedet. A te történeted milyen színben ragyog. Héra. A te árnyalatod. A mi szakértelmünk. Keresd a K&K festékmesternél. Balassagyarmaton. A nyugati ipartelepen.
4: A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
5: Pénztáltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
6: Szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
5: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
6: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
5: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
6: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
5: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
6: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
7: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21.
5: Számolj utána.
6: Megéri hozzánk jönni.

0: חולות. Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palóc Ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt, vezest!
1: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
2: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
3: Hé, hey, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós! Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel! Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett!
4: Tessék, CH Klíma.
1: CH Klíma.
4: Igen, CH Klíma.
1: CH Klíma.
2: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
5: Van, amit egyszerűen nem lehet elfelejteni. Az illatot, amikor a sütőből kikerül a bársonyi ércemel, a ropogós rántott velőt, a szaftos cigány pecsenyét, vagy azt a legendás Széchenyi pecsenyét, amit csak itt készítenek igazán.
6: A Széchenyi bársony vendéglőben minden falat egy kicsit olyan, mintha hazatérnél. Házias, magyaros ízek, friss alapanyagok, bőséges adagok, és az a családias hangulat, ahová mindig jó visszatérni.
5: Hétfőtől péntekig pedig friss, változatos napi menü is vár.
6: Bársony vendéglő, ahol a hagyomány mindig terítéken van.
5: Bársonyvendéglő.hu.
2: Bársonyvendéglő.hu.
7: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
8: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Eli a neve, vicces, okos.
10: Ne nézz!
9: Nem nézlek!
10: Áú, kicsit nézhetsz.
9: Tud énekelni, gyönyörű a mosolya. Nem ismertem még ilyen lányt. Csak egy éjszaka a mozikban.
11: Zárd a nyarat a Füleki Várlak Fesztiválon. Palócföld legnagyobb könnyű zenei és kulturális fesztiválja téged is vár augusztus 27-e és 30-a között Füleken, a Várudvarban és a Bebek Pajtában. A színpadon Dash, Valmár, Szikora Robert és az Ergo, Meringer, Analog Balaton, Bongor, Filó Live, Buda Folk Band, a Kör, Edda, Musical, a Szomszédnéni produkciós iroda és még sokan mások. 4 nap alatt 4 helyszínen több mint 30 fellépő augusztus 27-e és 30-a között Füleken a Várlak Fesztiválon.
12: Részletek a Várlak Fesztivál Facebook oldalán és a várlak.eu weboldalon.
13: Reklámot hallottak.
14: 8 óra van.
13: Itt a Megafon.
15: A mikrofonnál Molnár Róbert.
16: Hírek.
15: Az alacsony vízállásnak köszönhetően lehetőség nyílt a kisváci Dunapart rendbetételére Vácott. A munkálatok során a szállóda hajók hullámzása által partra hordott nagyobb sziklákat, a hordalékból épített dombokat és egyéb egyenetlenségeket szüntetik meg, tudta meg rádiunk a választókerület önkormányzati képviselőjétől. A munkálatok hátteréről és a rendezés fontosságáról Szádulcki Imre elmondta, most meg tudnak csinálni olyan feladatokat is, amelyek korábban a kajakosoknak és evezősöknek gondot okoztak. Ugyanakkor a part elegyengetése mindenki számára élvezhetőbb környezetet biztosít. Az ország fizető strandjai közül Balassagyarmaton a legolcsóbb a felnőtt napi jegy, olvasható a HVG legfrisebb számában. A cikkben az asszály okozta egyre szűkülő szabad strand lehetőségeket vetették össze a fizetős helyekkel. Azt írták, átlagosan a belépők több ezer forintba kerülnek. Egy 4 fős család egy napos hűsölése szerényebb fogyasztással is akár több 10 000 forintos kiadás lehet. A cikkben összevetik a fővárosi és vidéki strandokat is. Budapesten a Palatinoson 18 000, míg a Rómain 13 3000 forint a hétvégi családi jegy. A balassagyarmati 900 forintos felnőtt napi jegyhez hasonló árak Pakson és Esztergomban vannak, előbbinél 1200, utóbbinál 1300 forint a belépő. Közvetlen és biztonságos kerékpáros kapcsolat jön létre Dunakeszi és Budapest között. Hamarosan összekapcsolódik az északpesti szakasz az Euróveló 6 nemzetközi útvonalával, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid részletezte, az egyik operatív program által biztosított forrás lehetővé teszi a Dunakeszi irányából érkező kerékpárút és a gáton korábban megépült aszfaltburkolatú út közötti, illetve a gát és a Duna sor közötti biztonságosan és kényelmesen kerékpározható kapcsolat kiépítését. Hozzátette, most a két leginkább hiányzó szakasz megvalósításához biztosít forrást a kormány, így a beruházással végre megszakítás nélküli kapcsolat jön létre a Dunakanyar és Budapest között. Az elsősök szüleinek kétharmada legalább 75 ezer forintos kiadással számol, mivel az első tanév előtt számos évekre szánt felszerelés kerül egyszerre a bevásárló listára. Derül ki egy friss kutatásból. 39%-uk az iskolatáskát és a tolltartót, minden negyedik család pedig a tanulósarok kialakítását tartja a legnagyobb tételnek. A második, harmadik és negyedik osztályosok közel 60%-a, a felső évfolyamosok 45%-a a meglévő táskájával kezdi az új tanévet. A költések súlypontja is változik. Mindkét korcsoportban a ruházatot és a cipőt jelölték meg a szülők a legnagyobb kiadásként. Az alapvető iskolaszerek azonban így is jelentős tételt képviselnek. Az elsősöket leszámítva az általános iskolás gyerekek szüleinek fele 30 ezer forintnál többet tervez ezekre költeni. Franciaországban a törvényhozás felsőháza megszavazta azt a jogszabályt, amely alapján a közösségi média platformok használata tilossá válik minden 15. életévét be nem töltött fiatal számára. A szabályozás kötelezettjei ezúttal is a platform üzemeltetők, amelyek immár fokozott jogi felelősséggel tartoznak azért, ha egy kiskorú mégis hozzáfér a hálózatukhoz. Először tavaly Ausztrália döntött a közösségi felületek korlátozásáról, ehhez csatlakozik most első EU-s országként Francia. Ország.
14: Melegben hideg, hidegben meleg.
16: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
14: Minden, ami klíma.
17: Időjárás.
15: Napos, csapadékmentes időre számíthatunk ma, többfelé élénk széllel. Mérséklődik a meleg, többfelé átmenetileg meg is szűnik a kánikula. A legmagasabb hőmérséklet 30 Celsius fok körül alakul Balassagyarmat és Vác térségében.
14: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
18: Nyékiautóház.hu.
19: A közlekedési információk támogatója a balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. Malomautóház.hu.
14: Közlekedés.
15: Mozgó trafipaxsal találkozhatnak ma a sofőrök az M2-es gyorsforgalmi úton, emellett Őrhalom és Szendehely belterületén is mérik az autósok sebességét.
20: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
21: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
14: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
20: Megafon.
21: Nagyot szól.
22: Jó rádiózást mindenkinek, hello, jó reggelt!
23: Jó reggelt, szia Ádám!
22: Na, drága, nekiindulunk akkor a következő témánknak, ami nem lesz más, mint az élethű hajómodellek.
23: Hajómodellezünk, ez nagyon menő, igen, ők itt a Gere Józsiék, tudom, hogy Balassagyarmat és környékén, mert mi a triatlon kapcsán szoktunk egyeztetni, ugyanazt a tavat használják.
22: Hogy akkor ki, mikor, hol és különben. És igen, meg hogy ilyen klassz kis stéget is ott össze lett.
23: Annyira menő
22: nagyon jól egyébként. Néz ki, most láttam.
23: Én is igen, láttam, és klassz. Őrület, nagyon menők azok a kis hajók.
22: Igen. Na, egy balassagyarmati csapatról beszélgetünk, egy balassagyarmati modellező egyesületről, akik általában akkor kerülnek a középpontba, vagy akkor van történés körülöttük, amikor ugye a Nyíries kupát rendezik meg, egy országos bajnokságnak egy balassagyarmati helyszíne, ugye a balassagyarmat melletti üdülővezetben szokták ezt a Józsiék megrendezni. Ugye hol kimaradt, hol nem, Covid, nem tudom én, hogy voltak, akkor kavar volt, mert akkor Nógrádi, mi a Volántovon is voltak, aztán most már hetesen vannak, és különbé. És ugye most ez idén volt, és nagyon klassz volt a történet. kint voltunk meg tudtunk forgatni, és ott volt a Titanic, tehát, hogy élethülye megcsinált egy bácsi.
23: DiCaprio nem volt rajta.
22: Nem, de iszonyat volt, tehát nagyon jó hajók voltak, olyan, és szoktam mondani azt, hogy ezek a szeretető őrültek.
23: Ja, mert ti forgattatok
22: igen, mert hihetetlen dolgokat csináltak, az is egy tök jó sztori volt, hogy az egyik kis valami vízibuszó, csak aztán az első jött, és akkor az Ipoly vagy a különleges mentők
23: kubárai
22: megtalálták, és meg lehet, tehát, hogy voltak ilyen tök jó történetek benne, és most a Csipet csapat nem is olyan régen volt Orosházán, mert hogy ott rendezték meg az életmű hajómodellek világbajnokságát, tehát világverseny volt, és a Józsiék oda elmentek, úgyhogy mondta nekik, vagy mondta nekem is, hogy azért is nem volt, itt kérdezték a Gere Józsi fanok, akik ugye reggelente mindig várják a 3-4 hetet,
23: az ajtót.
22: Hogy akkor legyen már rovat, meg mondja a jóságait a Józsi, hogy akkor miért nem volt, és akkor itt voltak elcsúszások is, meg nem tudom, és akkor többek között ugye ez véget volt egy kis elpattanás, de fogunk mindjárt a Józsival beszélgetni, és kérdezzük arra, hogy akkor milyen egy ilyen verseny, érted? Mert hogy amit láttam én, nem tudom, a 60X-en voltak Balassagyarmaton, az rengeteg, ennek szerintem sok volt, sok hajó volt, nagyon jó volt, de azért mondjuk csak jobban megmozdulnak egy világversenyen.
23: Biztos vagyok benne, meg hogy ezt hogyan rendezik, hogy 1-2-3 nap, vagy szűrő, vagy bejutók, vagy pontoznak.
22: Vagy vannak ilyen kemény országok, akik tudod, ilyen félni kell tőlük.
23: Mindig van. Ez mindig van mindenhol ilyen.
22: Igen, akik nagyon csinálják, akkor Józsiék, hogy végeztek, mekkora Csipet csapattal mentek, mennyire kiegyenlítődött maga mondjuk ez az egész versenyszféra, ha nézzük azt, hogy támogatások, ha nézzük azt, hogy országok közötti különbségek, meg hasonlók, úgyhogy ilyesmikről is fogom majd beszélgetni vele, úgyhogy Pártal és a Balassagyarmati Modellező Egyesület elnöke Gere Józsi a vendégünk.

0: Jó rádiózást kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, visszatértünk, és hát igen, már mondtuk az előbb is, hogy a Gere Józsi fanok azok örülhetnek, mert hogy nem csak kora reggel lehet most hallani az ő hangját, ugye ma még Fodor Miklós volt, meg holnap is, és akkor majd aztán péntektől már megint reggel itt lesz a Józsi, de hát hozzuk őt most egy picikét ebbe a kicsit későbbi idősávba is, mert hogy nem is olyan régen, egy pár nappal ezelőtt ugye a Balassagyarmati Modellező Egyesület néhány tagja elment Orosházára, és ott egy, hát egy világversenyen vettek részt, és gondoltam, hogy erről fogunk majd egy picit beszélni, meg a Józsi mondta is, hogy egyébként tényleg ott voltak, és ezért is volt itt aztán egy pici hiányzás is, és ugye ahogy mondtuk az előbb, én nagyon adtam, amikor itt az 5. Nyíresi Kupát is megrendezte ez a kis Balassagyarmati Egyesület, és hát azért úgy gondoltam, hogy van azért egy potenciál abban, hogyha ők elmennek mondjuk egy ilyen világversenyre, akkor arról beszámoljunk itt a reggelben. Úgyhogy drága Józsink, elnök urunk itt van a vonalban, csak egy picit tudunk erről beszélgetni. Szia Józsi, jó reggel.
1: Jó reggel.
0: Na, oké, akkor kezdjük is tényleg azzal, hogy akkor egy világbajnokságon voltatok?
1: Így igaz, na. Így igaz. Ez a 2 évente megrendezendő szakági világbajnokság, ez az életű hajóké. 2 nagy osztály van, ugye a motor meghajtású, illetve a gőzhajtású, hogy nálunk nem nagyon művelnek, megpróbáljuk honosítani magyarosan, ez például a vitorlások, ott is 4 kategória van. Hát ezek a szemedgyönyörködtetők, egy gyönyörű szét történelmi, meg sportvitorlásokat képzelj el méretarányosan, amikor kergetik egymást.
0: De a jó, között. És mekkora banzáj volt, csak hogy tudják a hallgatók, hogy akkor egy VB-ről van szó, és akkor Orosháza mellett volt, hogy mekkora mezőnnyel tudtunk számolni.
1: A Gyopáros fürdőn volt rendezve, a Gyopáros fürdő területén. Ez egy nagyon jó helyszín egyébként, mert 4 pályán folyt a verseny, és hát ugye a kísérők és a családtagok jártak ezzel jó, mert hát ők a fürdőszolgáltatásait keményen igénybe vették.
0: Hát ez egy teljesen oké, rock and roll, nagyon jó.
1: Igen. Úgyhogy ilyen szempontból ez nagyon jó volt. Sajnos ugye a háború meg a különféle helyzetek miatt csak 9 ország jelent meg.
0: 9, tehát, aha.
1: 10-valamennyi, majdnem 20 országok szoktak lenni ezzel 2020 előtt, mondhatjuk ezek a boldog békeivek, de ugye ma már azt hiszem, ez soha nem fog visszatérni. Tehát egy olyan gazdag ország, mint Németország is csak pár versenyzőt tudott küldeni.
0: Érdekes, hogy is ez mi a trend, vagy hogy miért lehet ez, Józsa, hogy annyira már nem mozdulnak meg az emberek
1: erre? Gazdasági válság van. Tehát a franciáknak mi már kimondottan messze vagyunk.
0: Nem jönnek le.
1: Nagyon kemény csapat, nem jöttek. Nem jöttek a balti államok, Dánia, Hollandia, Nagy-Britannia, tehát valamiért Nyugat-Európában is most már az a helyzet, hogy nem 2 évente cserélik le az autót.
0: Aha.
1: Például a német se, és azt is meggondolja, hogy most azért gondol meg, el kell jönni egy, mert egy jó hétig tartott a rendezvény. A szállodát el kell jönni először, szállodát kell szerezni, inni kell, nevezési díj van.
2: Tehát, ilyen formán azért zsebben nyúlós mindenképp egy hosszú hét.
1: Komoly költség, így van. És hát ugye megint arról kell beszélni, hogy különféle támogatási szintek vannak a világban.
0: Aha.
1: Hát ugye beszélünk a magyar támogatási szintről. Én mindig szoktam mondani, hogy a én modellező tevékenységem fő támogatója Gerényi Unterweger Erzsébet.
0: Oké, így van, így van. Mindig van egy erős asszony. Ott áttérben.
1: És egyébként ez elmondható a többi indulóról is, mert ugye az indulási jogot az úgy lehet megszerezni, hogy a múlt évi országos bajnoksági végeredmények.
2: Tehát tulajdonképp valamiféle kvalifikáció kellett ehhez.
1: Így van, így van. Na most én szereztem jogot, meg a 2 kis tanítványom.
0: Na.
1: Egyébként, na megint jellemző, megint a magyar viszonyokra,
0: igen?
1: Hogy mint rendező ország kategóriánként 5-5 versenyzőt lehetett volna indítani, és volt olyan kategória, ahol csak egy versenyző indult.
0: Tehát még itthon sem a mozdít.
2: És egyébként maga a hajó modell is iszonyú pénzbe kerül?
1: Saját magadnak kell építeni, és ez elhúzódhat évekig is, majd beszélek azt erről a saját építésről, de ez hogy zajlik.
0: Még van egy kis időnk.
1: Nyilván most volt a Magyar Modellő Szövetségnek a tisztúító közgyűlése, és ott az egyik expozéban elhangzott egy ilyen mondat, hogy ha elviszed a gyerekedet modellezni, akkor már nem marad pénzed drogokra.
0: Szép.
2: Igen.
0: Oké.
1: Tehát azt hiszem, ez úgy megmagyaráz mindent. No, támogatás. Tehát elmondtam, hogy nekem ki a támogatóm, a többiknek is így volt. Igazából én csak azért mentem, hogy a két kis tanítvány lásson egy ilyen nem csak magyar kupa versenyt, mert ugye itt feszes rendezés van, 3-4 bíró is van a stégen, külföldiül beszélnek ráadásul, tehát lehet gyakorolni, ha éppen angol tanulunk, ők épp angolul beszéltek. Aha. Tehát ilyen szempontból is jó, meg hát ugye az ellenfelek sem magyarok, hanem mindenki. No, ami a kategóriában már régóta trend, a kínaiak.
0: Na, no. Ők akkor itt voltak, a franciák nem jönnek el, de mondjuk a kínaiak eljönnek.
2: Vagy lehet, hogy ők
1: nem
2: itt vannak.
1: Az oroszok, ukránok csak nagyon kevesen jöttek, gyakorlatilag elenyésző, bieloruszok nem jöttek, akik szintén meghatározó nemzetek
0: nem
1: a kategóriában.
0: Wow, nem is gondoltam volna.
1: De a kínaiak, azok mindig ott vannak. És, hogy támogatás. Uh-huh. Ugye a kínai állam az olimpiai sportágokon kívül támogat minden olyan sportágot, ahol kontinentális vagy világversenyt rendeznek. De hát a modellezést is. No, de nem úgy, mint nálunk. Nálunk 100 euró volt a nevezési díj hármunknak, ezt a Magyar Modellező Szövetség átvállalta, tehát ezt nem kell egy zsebből kifizetni. Okay. Ugye a Magyar Modellező Szövetség egy részben állami támogatásból, részben saját bevételeiből, főként tagdíjbevételekből működő ernyőszervezet. De aztán minden más fizettük. A kínaiaknak mindent fizetett a kínai állam.
0: Tehát akkor mindent, aha.
1: Az a legjobb szállod ott a fürdő környékén. Olyanra is volt pénz, hogy a szálloda és a főbejárat, a fürdő főbejárata kb. 300 méter van.
0: Igen.
1: Minden reggel ott várta őket egy busz, betokolták a hajó tárulládóikat, és elvitte őket a főbejáratig. Képzeljétek el.
0: Hát igen, ez már azért egy más
2: őrület.
1: Így van. És
0: más mozi.
1: Ami a lényeg, és azért szinte reszkedtek és ölni tudtak volna, a helyezések, a helyezettek elismerése, díjazása sem egészen olyan, mint nálunk. Ugye Magyarországon is működik a nem olimpiai sportágok elismerése, pár éve jött létre egy ilyen, azt hiszem egy miniszteri rendelet, ami felsorolja azokat a sportágokat, akik eredményességi jutalmat kapnak, azt hiszem az első hatodik helyezett világverseken vagy kontinentális verseken. Ugye ez megint a magyar modellsport lobby képtelensége, hogy a modellezés nincs benne. Ahogy például bevették az erőemelőket, őszintén örülünk nekik, de a modellezők itt is kimaradtak, mert ugye a magyaros a rendelkezés, mert azért vannak olyan megkötések, hogy például akkor jár csak az eredményességi jutalom,
0: igen,
1: hogyha egy világbajnokságon legalább 14 ország indul, és legalább 3 kontinensről.
0: Aha, akkor vannak ilyen megkötések.
1: Most például, ha lett is volna eredményességi jutalom, itt a két kontinensről 9 ország ezt nem merítette.
2: Igen. Tehát valami nagyon határozott menedzsmentet kéne keresni.
1: Hát igen. Most új elnökség van, nem tudom, hogy mire fogunk jutni. Teljesen leserülött az elnökség. Meglátjuk. Annyi történt a sporttámogatásban, és ez minden magyar sporttámogatásra igaz, hogy a Honvédelmi Minisztériumtól gyakorlatilag változatlan forgálva átment a belügyminisztériumhoz, és egy államtitkár a felelősért. Nyilván...
0: Hát akkor kiváltok.
1: meglátjuk. El kéne menni az államtitkárhoz, bemutatkozni, hogy sokkal mi vagyunk a modellezők. Mert egyébként 90-ig volt statisztika, nyilvántartás, gyakorlatilag a legeredményesebb magyar sportága a díjakat.
2: Ó,
1: a
2: mondjuk ezt nem gondoltam volna.
0: Én sem. Józsi, még egy percünk van, figyelj csak annyi, hogy ha már eredményességről van szó, akkor azért az, hogy hogyan szuperált a kis csipet csapat, akkor erről még beszéljünk egy zárásként.
1: Igen, technikai sport és az időjárás is befolyásolja, tehát szerencsétlen kisrác, tükörvíz volt, de amikor a szerencsétlen kisrácok jöttek, akkor ilyen orkánszerű
0: színeket
1: a tavon, és ez úgy nagyjából meghatározta a helyezéseket. Mi azt mondtuk, hogy ha a középmezőnyben ott vagyunk, akkor nagyon meg vagyunk elégedve magunkkal, és ez így van.
0: De jó, akkor jó, sikerült.
1: Legjobb eredményet nevezzük néven is, a Körmöci Kíván Boldizsár érte el a ifjúsági F2 A kategóriában, ő hetedik lett.
0: Én
1: felnőtt F4C-be pedig nyolcadik lettem.
0: Na,
1: más kategóriákban pedig mondjuk úgy, hogy a srácok a középmezőny végén.
2: Hát akkor elégedettek vagyunk.
0: Igen, ugye. Pláne úgy, hogy a kínaiak leuraltak mindent, tehát
1: a
0: hogy...
1: A kínaiak, tehát volt olyan kategória, azt hiszem 4, ahol mind a 3 helyezett kínai állt a dobogón.
0: Hát azért nehéz egy ilyen. Ez pont olyan szembeutatta az, amikor a váci sárkányosokkal szoktunk beszélni, és akkor mennek ilyen lekupákra, és hogy ott mondjuk a kanadaiak ellen kell így vízre szállni.
2: Minden sportnak megvan a saját
0: igen,
2: maga.
0: Igen, az országa, és hogy iszonyat mennyiségű dolgokkal tudnak rendelkezni.
1: És ugye megint a háttér. Ugye
0: igen.
1: A modellezőnek magának kéne megépíteni a modellt, de itt látható, hogy mondjuk egy 10 éves kisgyerek olyan hajót nem épít meg, ha megszakad se.
0: Persze.
1: Mert egy évig dolgozott rajta Sankhájból a Vörös Sárkány iparművészeti stúdió hajót.
0: Igen.
1: Az biztos.
0: Az biztos.
1: Na, ezt lepontozzák ugye a műszaki bírók, és ugye amit látnak, szubjektív a pontozás, azt pontozzák. Tehát gyakorlatilag az én kis tanítványaim már mindjárt a műszakin 10 pontot vesztettek, mert akik építettek, azok kaptak akkor 88 pont körül 100-at lehet kapni egyébként, a kínaiak meg kaptak 10-zel többet.
0: Igen, 97, de ennek ellenére is akkor az a középmezőny az volt, úgyhogy gratulálj Józsi, gratulálj nektek,
1: van,
0: és akkor
1: jó.
0: Egy pár nap, és akkor nem is igaz, holnap után akkor már reggel beszélünk, úgyhogy majd hívunk. Szia, minden jót!
2: Minden jót,
0: szia. Na, ilyen ez, kedves hallgatók. Úgyhogy akartam, hogy erről beszéljünk, ugye, mert nem csak évente egyszer van egy nyíreskupa, hanem azért ők próbálkoznak országos vagy éppen világbajnokságon is.
2: Olyas.
0: Úgyhogy ne is gratulál mindenkinek.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Molnár Róbert.
6: Hírek.
5: Az alacsony vízállásnak köszönhetően lehetőség nyílt a kisváci Dunapart rendbetételére Vácott. A munkálatok során a szállóda hajók hullámzása által partra hordott nagyobb sziklákat, a hordalékból épített dombokat és egyéb egyenetlenségeket szüntetik meg, tudta meg rádiunk a választókerület önkormányzati képviselőjétől. A munkálatok hátteréről és a rendezés fontosságáról Szádulcki Imre elmondta, most meg tudnak csinálni olyan feladatokat is, amelyek korábban a kajakosoknak és evezősöknek gondoltak. Okoztak. Ugyanakkor a part elegyengetése mindenki számára élvezhetőbb környezetet biztosít. Az ország fizető strandjai közül Balassagyarmaton a legolcsóbb a felnőtt napi jegy, olvasható a HVG legfrissebb számában. A cikkben az asszály okozta egyre szűkülő szabad strand lehetőségeket vetették össze a fizetős helyekkel. Azt írták, átlagosan a belépők több 1000 forintba kerülnek. Egy 4 fős család egy napos hűsölése szerényebb fogyasztással is akár több 10 000 forintos kiadás lehet. A cikkben összevetik a fővárosi és vidéki strandokat is. Budapesten a Palatinoson 18 000, míg a Rómain 13 000 forint a hétvégi családi jegy. A balassagyarmati 900 forintos felnőtt napi jegyhez hasonló árak Pakson és Esztergomban vannak, előbbinél 1200, utóbbinál 1300 forint a belépő. Közvetlen és biztonságos kerékpáros kapcsolat jön létre Dunakeszi és Budapest között. Hamarosan összekapcsolódik az északpesti szakasz az Eurovelo 6 nemzetközi útvonalával, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid részletezte, az egyik operatív program által biztosított forrás lehetővé teszi a Dunakeszi irányából érkező kerékpárút és a gáton korábban megépült aszfaltburkolatú út közötti, illetve a gát és a Duna sor közötti biztonságosan és kényelmesen kerékpározható kapcsolat kiépítését. Hozzátette, most a két leginkább hiányzó szakasz megvalósításához biztosít forrást a kormány, így a beruházással végre megszakítás nélküli kapcsolat jön létre a Dunakanyar és Budapest között. Az elsősök szüleinek kétharmada legalább 75 ezer forintos kiadással számol, mivel az első tanév előtt számos évekre szánt felszerelés kerül egyszerre a bevásárló listára. Derül ki egy friss kutatásból. 39%-uk az iskolatáskát és a tolltartót, minden negyedik család pedig a tanulósarok kialakítását tartja a legnagyobb tételnek. A második, harmadik és negyedik osztályosok közel 60%-a, a felső évfolyamosok 45%-a a meglévő táskájával kezdi az új tanévet. A költések súlypontja is változik. Mindkét korcsoportban a ruházatot és a cipőt jelölték meg a szülők a legnagyobb kiadásként. Az alapvető iskolaszerek azonban így is jelentős tételt képviselnek. Az elsősöket leszámítva az általános iskolás gyerekek szüleinek fele 30 ezer forintnál többet tervez ezekre költeni. Franciaországban a törvényhozás felsőháza megszavazta azt a jogszabályt, amely alapján a közösségi média platformok használata tilossá válik minden 15. életévét be nem töltött fiatal számára. A szabályozás kötelezettjei ezúttal is a platform üzemeltetők, amelyek immár fokozott jogi felelősséggel tartoznak azért, ha egy kiskorú mégis hozzáfér a hálózatukhoz. Először tavaly Ausztrália döntött a közösségi felületek korlátozásáról, ehhez csatlakozik most első EU-s országként Franciaország.
3: Időjárás.
5: Napos, csapadékmentes időre számíthatunk ma, többfelé élénk széllel. Mérséklődik a meleg, többfelé átmenetileg meg is szűnik a kánikula. A legmagasabb hőmérséklet 30 Celsius fok körül alakul Balassagyarmat és Bác térségében.
4: Közlekedés.
5: Mozgó trafipaxsal találkozhatnak ma a sofőrök az M2-es gyorsforgalmi úton, emellett Őrhalom és Szendehely belterületén is mérik az autósok sebességét.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most indítjuk a napot. Startmenü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
3: Megafon.
4: Nagyot szól.

0: Gere Józseffel beszélgettünk az előzőekben, aki most, mint a Balasagyarmati Modellező Egyesület elnökeként itt volt, és beszélgethettünk vele. Hát nem egy egyszerű sztori ez sem.
1: Ugye? Hát abszolút nem. Tehát de mennyi minden szól a támogatásról, a pénzről, és egyéb ilyen dolgokról is.
0: Meg a látásmódról is. Hogyha mondjuk ezt országosan veszed, nem? Vagy nemzeti mi szinten
1: China?
0: Veszed.
1: China-ra gondolva?
0: Nem azt mondom,
1: például,
0: hogy olyanok legyünk, mint a kínaiak, Isten ments. Csak az, hogy a tudják a hallgatóink is azt, hogy mi nagyon imádjuk a Norbival azokat a sportokat itt a reggelben, ami nem a foci, meg nem a vízi, vagy nem tudom én mi, tudod, hanem az, hogy
1: én is csatlakozom ehhez a táborhoz.
0: A Dunakeszi kengurúk, ugye, amikor beszélgettünk a kriketről, sokszor elmondtam már, beszélgettünk a szentendrei baseballosokkal, beszélgettünk az említett dunai sárkányokkal folyamatosan, és ugye, hogy egy picit úgy képbe kerüljenek ezek a dolgok, nem beszélem mondjuk itt akár mondjuk Edináékat is, hogyha mondjuk itt veszük azt, hogy Uram Kristófék meg Benedekik mit csinálnak.
1: Óriási.
0: Most gyakorlatilag a kis
1: és az még ugye népszerű sport, de ők még beleférnek.
0: Igen, tehát remélem, hogy a terveink szerint már fogunk beszélgetni egy pár napon belül Kerék Judittal, mert hogy ugye most megint voltak a Bottyék múlt héten ott Pécs mellett egy rally verseny.
1: Ő is nagyon hasonlít.
0: És a gyerek
1: most
0: megint nagyon jó volt, és hogy ezekkel akarok én inkább foglalkozni, mint sem azzal, hogy most akkor a Megye 3-ban, nem tudom én, Kazár, meg Izé, meg hogy most ki a vezető,

0: csináltuk, ennyit letettünk már az asztalra, igen, szeretnénk ilyen-olyan támogatásokat hozzá, tehát ez szerintem csak így működhet amúgy. Ami tudom, hogy pont a jó apám lévén tudom, hogy ő se egy ilyen arc, ő is sokkal több dologra
1: igen, kell ez egy volna, habitus, ha hogy akkor ez itt, hogy én se vagyok az a nyomulós. Tehát,
0: igen,
1: hogy ez
0: na,
1: egy...
0: lássuk be, ehhez igen, kell egyfajta nyomulás.
1: Tehát, hogy menni kell, és akkor, hogy mondjam, pofátlanul izé, tehát, hogy azt, hogy az ember, nem tudom én, valamit kér, tudod.
0: Igen, akkor az annyira visszás vagy béna tud úgy, lenni.
1: Tehát mehettem volna én is, nem tudom én, a vállalkozókhoz kérni mondjuk pénzt arra, hogy szervezzünk valami koncertet, de hát, hogy így nem,
0: igen,
1: tudod.
0: Megáll valahogy. Én megértem, mert én is pont ilyen vagyok.
1: Ilyen. Így van. Ami lehet, hogy jó, lehet, hogy nem. Ugye ez nyilván szituáció dönti el, de zárva itt a sorokat Gere Józsi által, ugye meglátjuk, hogy akkor most a szövetségnek az övezetőssége az mennyire hát, fog tudni nyomulni, és akkor hát, ha nem csak a kínaiak fog itt nyomulni.
0: Viszont emellett, vagy ezzel szemben jók nagyon voltunk. Jók voltak.
1: Így van, ennyi.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
3: Miért költene több százezret légkondira, ha van egy olcsóbb megoldás? Ismerje meg a Rábalux Dalfon ventilátoros mennyezeti lámpáit a balassagyarmati építkezőkboltjában. Lágy fény, kellemes légáramlat és modern dizájn egyetlen elegáns megoldásban. Mielőtt klímát választana, nézzen be hozzánk! Építkezőkboltja, balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezőkboltja. Ha minőségi és olcsó kell.
4: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
5: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
6: Ne drámázzon! Váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
5: Horizontablak.hu.
7: Vannak pillanatok, amelyek évszázadokon át összekötnek bennünket. Szeptember 19-én Vácon együtt emlékezünk meg a Váci Egyházmegye alapításáról.
8: Koncertek, látványos bemutatók, interaktív kiállítások, gyermekfoglalkozások, Grillus Vilmos, a Katáng Együttes, kézműves élmények, állatsimogató, ugrálóvár és még sok meglepetés vár.
7: Este pedig egy különleges történelmi utazás következik. Egy egyedülálló színpadi játékban 500 szereplő idéz fel a Váci Egyházmegye történetének meghatározó pillanatait.
8: Minden program ingyenes. Találkozzunk szeptember 19-én Vácon. A részletes programot az együttépítjük.hu oldalon találod.
9: Minden hónapban óriási akciók a balassagyarmati Opárt optikában. Nyugdíjasok, figyelem! Augusztusban minden szemüveglencsére 30% kedvezményt adunk, legyen az vékonyított, fényre sötétedő vagy bifokális. Ráadásul új szemüvegét kerettel és lencsével már 20.000 forinttól elkészítjük. Opárt optika. Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
1: Reklámot hallottak.
2: 9 óra van.
1: Itt a Megafon.
10: A mikrofonnál Molnár Róbert.
2: Hírek.
10: Idén 6. alkalommal rendezik meg a nagy Ipoly takarítást, amelyre augusztus 13-a és 15-e között kerül sor. A kezdeményezés keretében a folyó mentén, vízen és parton egyaránt gyűjtik a hulladékot az önkéntesek. A környezetvédelmi akció balassagyarmati programjáról Frankó Viktória, a nagy Ipoly takarítás magyarországi koordinátora elmondta, pénteken délután 3 órakor várják azokat a híd mellett az Ipoly parton, akik kedvet éreznek ahhoz, hogy megtisztítsák a folyó környezetét, és úgy gondolják, hogy fontos a természetvédelme. Hozzátette, az önkénteseknek a Badix VS-e és Stancsik József jó voltából lehetőségük lesz a gyűjtés után rövid távon kajakba ülni és kipróbálni ezt a vízi sportot. A koordinátor kiemelte, Szobtól egészen Ipoly Tarnócig mozdulnak meg a civilek. Az akció internetes oldalán a többi helyszín és időpont is megtalálható. Indul a pásztói polgármester választáson Dömsödi Gábor. Az egykori média személyiség már volt korábban a város első embere, jelenleg a szomszédos Bokor községben tölti be ezt a pozíciót. Közösségi oldalán most azt írta, hosszas mérlegelés után azért döntött az indulás mellett, mert szereti ezt a várost és úgy érzi, hogy a ciklusból hátralévő 2,5 évben be tudná fejezni azt a munkát, amit kényszerűségből kellett abba hagynia. Hozzátette, Bokoron időarányosan jól állnak a fejlesztésekkel, és ezek folytatásához megvannak a rátermett emberek. Farkas Attila június 10-én mondott le pásztói polgármesteri tisztségéről, egészségügyi okokra hivatkozva. Közvetlen és biztonságos kerékpáros kapcsolat jön létre Dunakeszi és Budapest között. Hamarosan összekapcsolódik az északpesti szakasz az Eurovelo 6 nemzetközi útvonalával, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid részletezte, az egyik operatív program által biztosított forrás lehetővé teszi a Dunakeszi irányából érkező kerékpárút és a gáton korábban megépült aszfaltburkolatú út közötti, illetve a gát és a Dunasor közötti biztonságosan és kényelmesen kerékpározható kapcsolat kiépítését. Hozzátette, most a két leginkább hiányzó szakasz megvalósításához biztosít forrást a kormány, így a beruházással végre megszakítás nélküli kapcsolat jön létre a Dunakanyar és Budapest között. Megválasztotta Baka Andrást köztársasági elnöknek az országgyűlés. A legfelsőbb bíróság korábbi elnökét, akit a kormánypárti Tisza frakció jelölt államfőjelöltnek, titkos szavazáson 140 igen és 6 nem voksal választották meg a képviselők. A parlament azért választott új köztársasági elnököt, mert az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás államfői mandátuma július 20-án 0 órakor megszűnt. Jogköreit az alaptörvényi rendelkezéseknek megfelelően ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke vette át. Baka András a választás eredményének kihirdetését követő 8. napon lép államfői hivatalába.
5: Időjárás.
10: Napos, csapadékmentes időre számíthatunk ma, többfelé élénk széllel. Mérséklődik a meleg, többfelé átmenetileg meg is szűnik a kánikula. A legmagasabb hőmérséklet 30 Celsius fok körül alakul Balassagyarmat és Vác térségében.
3: Közlekedés.
10: Mozgó trafipaxsal találkozhatnak ma a sofőrök az M2-es gyorsforgalmi úton, emellett Őrhalom és Szendehely belterületén is mérik az autósok sebességét.
5: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
5: Megafon.
0: Nagyot szól.
11: Hello mindenkinek!
12: Hello! Szép napot mindenkinek! Kinevet?
11: Fogok csinálni majd egy ilyen montást, komolyan mondom, ezekből a kis beköszönéseknél, hogy akkor itt kivirul, és érted, egy teljes pofára mosolyog, és ebből ilyen rilzeket fogok majd itt csinálni. Hello!
12: Így lesznek, hello. Az idióta.
11: Nem, pont azért, mert cuki vagy.
12: Jaj, de aranyos.
11: Jól van.
12: Na,
11: megyünk.
12: De ez van, tényleg ez van.
11: Megyünk. VBT jön mindjárt, elvileg, és akkor hozza magáét, maradjatok velünk, igen, meg a slágereket már is hozzuk.
0: Jön

0: klasszikolással folytatjuk a startmenüt. Varga Bíró Tamás már itt van a stúdióban. Jó reggelt!
1: Jó reggelt neked is, a kedves Kék Halál hallgatóknak is. Miután négy aranyérmet nyert az 1936-os berlini nyári olimpián, bár nem fogott kezet Adolf Hitlerrel, Jesse Owens.
0: Igen.
1: Hazament a US-be.
0: Yes.
1: És lett több benzinkutas. Aztán játszótéri felügyelő. Négy olimpiai arany. Mennyi az olimpiai aranynak az életjáradék, vagy egyszeri összeg, vagy valami
0: nem
1: már...
0: Nem tudom. Szerintem
1: már
0: valamit
1: nem
0: kapnak.
1: Tudom, de valamit kapnak.
0: De azt tudom, hogy azt, talán emlékszem rá, hogy amikor ilyen kis kavar is volt itthon, hogy akkor nem adta vissza talán a hamburgerment, tudod, aki a...
1: Hamburger?
0: Tudod, a Hitler akarta mondani a úszónak a nevét, aki most nem szól soha senkihez, és csak maga, a Kristóf.
1: Milák Kristóf.
0: Igen, hogy mi jár neki, meg mi nem, és akkor, hogy a világviszonylatban is az egyik legjobban honorált olimpikonok azok, a magyar olimpikonok.
1: Igen, de szerintem meg is érdemlik.
0: Szerintem
1: ugye?
0: Is.
1: Azzal egy életmunkáját díjazott, amely élet egyébként sokszor már a sportkarrier terén 25-30 évesen befejeződik.
0: Persze.
1: És utána már semmi.
0: Igen.
1: Én edzőnek, meg mit tudom én, de hogy teljesen. Négy olimpiai aranya, hallod, minden megnyert Jesse Owens, csak hát ugye 36-ban járunk, ugye?
0: Igen.
1: És hát visszamentő a United States-be, mint afroamerikai.
0: Igen, és hát ott azért.
1: És visszaült a busznak a hátsó ülésére, bizonyos parkokba. Feketék és kutyák, így írták. Ugye nem mehetnek be boltokba, ugyanígy. Hát igen, hát igen. Nem kicsit szorongatott emiatt Jesse Owens. Viszont...
0: Már megszokhatta ezt szerintem.
1: Nem tudta azt a lájkeket.
0: Ez az! Gyerünk!
1: Amit,
0: ez az!
1: Ez amit az! Amit én tudok, hogyha... Ha
0: gyerünk!
1: Az amigdaládnak ilyen körkörös rendszere arra késztett téged, hogy pánikba legyél.
0: Micsoda?
1: Vagy szorongjál, vagy mit tudom én. Tehát pánik, hirtelen áttör a pánik.
0: Igen, valami? Igen.
1: Igen. Citromot. Nagyon savanyút. Ugyanis az ízlelő bimbókon az agyba, az idegrendszerbe jutó sok hatású inger, az visszalángat téged a valóságban, mert ugye a pánik, a stressz, az nem a valóság.
0: Okay.
1: Az a valóságnak a túlértékelése, vagy bármilyenféle túldimenzionálása. Na ez, a savanyú víz, visszarángat téged.
0: Legyen akkor mindig ebben egy...
1: Legyen egy citrom. Igen. Ez képest, hogy mit visszapja érettségére is, meg mit tudom én, cukorka, szőlő,
0: csokoládé.
1: Cukor, meg mit tudom, csokoládét.
0: Nem, citrom kell.
1: Nem jó. Citrom kell, csaló. Igen. Citromka. Na, szóval ennyi érted.
0: Ez jó lehet.
1: És egy citrom elférhet. Ugye, ahogy beszéltük, egyébként citrommal is működik, hogy ha közömbösíteni akarod mondjuk a buszon, vagy ilyen helyeken, vagy repülőn a durvaszagokat, akkor
0: igen,
1: legyen nálad narancs.
0: Igen.
1: És az úgy elfedi az összes többi illatot. Igen.
0: Oké.
1: Igen. Viszont a szorongáshoz is ehhez a témakörhöz van még egy érdekes hírünk. Ugye, amikor szorongsz, akkor a szimpatikus idegrendszeret különböző hormonokat szabadít fel, mint például köztük az adrenalint, ami aktiválja a verejtékmirigyeket.
0: Uh-huh.
1: De egy új evolúciós elmélet szerint úgy fejlődtünk ki, hogy izzadjunk, miközben szorongunk, hogy figyelmeztessük a körülöttünk lévő emberek agyát a szagló mirigyeken keresztül, az idegrendszerbe jutóan, és azok fel legyenek készülve arra, védekezni tudjanak az ellen, ami miatt mi szorongunk.
0: Képzeljük. Tehát akkor én, mikor lever a víz valami miatt, akkor azt azért csinálja a testem,
1: azért
0: hogy
1: csinálja, hogy mivel tud, az ember társas lény,
0: hogy valami lesz itt.
1: Hogy a többi...
0: Jelzek neked, jelző lámpa.
1: Igen.
0: Vagyok.
1: Igen. Milyen jó dolog.
0: Nagyon.
1: Kedves embertársaim, izzadjatok. Jó? Bármi olyat láttok, vagy mit tudom én, hogy...
0: Tehát fut feléd egy medve, ha
1: fut
0: már
1: feléd egy nap, kezdjél el izzadni. Más nem nagyon csinálhatsz egyébként.
0: És hát, ha meglátja mondjuk a VBT, hogy te izzadsz, miközben fut
1: és
0: feléd a medve...
1: már nem megyek oda.
0: Akkor már
1: nem megyek oda, ugye?
0: Nem a medve miatt,
1: nem
0: azért,
1: megyek
0: mert
1: oda.
0: Izzadsz.
1: Istenem, a sok szerencsétlen van, de azokat szeretem, hogy nekik fára másznak. A medve elől.
0: Ja, hát
1: fára.
0: Nem teszik jól.
1: Nem nagyon. Semmit nem lehet.
0: miatt?
1: Semmit nem lehet. Láttunk, az a baj, hogy a legtöbb ember egyébként egész életében nem lát igazi élő medvét, kifejlett medvét, csak a Mici Mackóból táplálkozik. Meg a Disney dolgokból táplálkozik.
0: De Mackó mester, hogy mi az...
1: És én azt mondom, hogy a Veresegyházi medve otthon látogatását egyszer az életbe kötelezővé tenném mindenkinek. Hogy úgy megnézzék, hogy na tesó, ekkora egy medve.
0: Olyan szomorú volt, na, vannak a macikai.
1: Szomorú, de félig szomorú, mert van nekik például egy hatalmas töpekváros részük, amiben tartozik erdőrész, nyomocskás részek, mesterségesen kialakított barlangok, és egy jó nagy tó.
0: Nem is tudom.
1: Hát a cifra nyomorúság.
0: Igen, tehát az, hogy le tud járni egy gyarmat Szeged távot egy nap alatt. Egy maci.
1: Figyelj ide, abszolút.
0: És hogy teritorium, meg hogy merre, hogy...
1: Na ettől nagyobb, ez az iroda, vagy ez a stúdió nem túl nagy, ahol most vagyunk. Kb. Egy ilyenben volt egy fehér farkas. Na most ezeknek ilyen 200 kilométer a teritorium.
0: Szomorúk ezek a dolgok.
1: De nézzük meg, mi történne akkor, hogyha a föld mérete megduplázódna.
0: Jó. Legalább elférnénk?
1: Hát igen, legalább elférnénk, de nem nagyon nagy köszönet lenne benne. Mert... Ugyanis ebben az esetben a felszíni gravitáció is megduplázódna.
0: Akkor nem mindenki járni normális?
1: Hát ez azt jelenteni, hogy a közepes méretű kutyáknál nagyobb méretű állatok nem tudnának futni anélkül, hogy el ne törnék a lábukat. Igen, és ebben mi emberek is beletartozunk.
0: Tehát ahogy mennék, úgy törnék a lábainkat.
1: Igen. Hát képzeld, hány kiló vagy?
0: Én 85.
1: 85 kiló vagy, ezzel a csontozattal te akkor erős becsések szerint is egy 170 kiló lennél.
0: Igen. És akkor kis lépés.
1: 170 kiló.
0: Azt nem
1: kis lépés egy az emberére egy nagy
0: ugrás. Nagyon törni lábamat.
1: Egy ortopéd sebésznek.
0: Igen, annak. Traumás ortopédia.
1: Igen. Hát igen. Erről a Cseh Tamásnak a dala jutott eszembe, a parkett ördöge. Ismered?
0: Igen.
1: Én nagyon szeretem. Hallgassátok meg, nem spoilerezünk. Cseh Tamás jó. Igen. Sok hangyafaj erőszagú vegyi anyagot bocsájt ki, amikor dühös. Fenyegetve van, lögdösik őt. De van egy, a csapdahangya, így hívják, csapdahangya. Ők csokoládészagot választanak, mikor idegesek. És vannak a citromfű hangyák, akik erről kapták a nevüket, citromillatúak, amikor idegesek. Képzeld el, hogy tudnál-e egy olyan embert komolyan venni, aki elkezdett felidegesíteni, és csoki illatot árasz magából. Vagy citromfű. Igen. Az még inkább.
0: Tehát meg, hallod?
1: Én direkt idegesíteném. Én nagyon szeretem a citromillatot.
0: A parlamentben egy ilyen tolockai magyar vita. Milyen jó illat
1: sok
0: lenne.
1: Sok is citromos.
0: Érted, egy csokoládi citromillat terjengne az egész országházban.
1: Hát ha a Szavos TV-t feltalálnák, akkor még
0: milyen
1: jobb lenne.
0: Milyen jó lehet ott, érted, a képen. Gyorsan írja ugye a párbeszédeket, meg ott a tudósítók.
1: Egymástól lopkodnak meg, egymást halázzák, gyalázzák.
0: És akkor közben terjed a citromfűvel átitatott csokoládi.
1: Igen. Illat, mit is egész. Mondott az új főnik, hogy az atomtudós torockai felszól. Tehát, hogy nem nyomasztja a parlamenti... Ez. De attól függetlenül azért egy parlamenti bizottságnak az elnöke, tesó.
0: Igen.
1: Tehát azért akkor mégiscsak...
0: Mindenhova.
1: Citrom
0: és csokoládé. Jaj, de jó lenne ez.
1: Na mindegy, de hát ez is csak a hangyáknak jutott, tehát köszönjük szépen.
0: Így van.
1: Ki is volt?
0: Darwin
1: és Isten. Ugye ők ketten alkották meg a mindent, ami létezik ezen a világon. A tudósok becsései szerint az elektron minimális élettartama, most nagyon-nagyon figyeljél, az elektron minimális élettartama kb. 6,6×10^28 év, ez 66 000 jotta év. Hát ezzel az a gond, hogy ez körülbelül 5 kvintillió szorosa magának az univerzum korának.
0: Erre szoktam azt mondani, hogy ez egész egy nagy humbuk. Érted?
1: Egy nagy
0: tehát
1: humbuk, persze.
0: Ezt már a matematikusok sem tudják érteni, értelmezni,
1: igen.
0: Számolgatni, elképzelni, igen. Bármit is, hogy akkor na, akkor ez most a quintillió, hagyjál már, fölvették rá a tudományos támogatási pénzeket, azt letettek egy ilyet az asztalra.
1: Az
0: ki fogja ezt megcáfolni szerinted? Na, hogy ez nem annyi quintillió, hanem annyi, amennyi quintillió.
1: Igen. Mennyi mennyivel jobb akkor már, amiben én hiszek, nem?
0: Már én miben?
1: Hogy a világot egy teknős viszi a hátán.
0: Tudom, ezt mindig elmondom, csak elfelejtem. Jó, holnap folytatjuk.
1: Alig várom, szia.
2: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
3: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Molnár Róbert.
2: Hírek.
4: Idén 6. alkalommal rendezik meg a nagy Ipoly takarítást, amelyre augusztus 13-a és 15-e között kerül sor. A kezdeményezés keretében a folyó mentén, vízen és parton egyaránt gyűjtik a hulladékot az önkéntesek. A környezetvédelmi akció Balassagyarmati programjáról Frankó Viktória, a nagy Ipoly takarítás magyarországi koordinátora elmondta, pénteken délután 3 órakor várják azokat a híd mellett az Ipoly parton, akik kedvet éreznek ahhoz, hogy megtisztítsák a folyó környezetét, és úgy gondolják, hogy fontos a természetvédelme. Hozzátette, az önkénteseknek a Badix VS-e és Stancsik József jó voltából lehetőségük lesz a gyűjtés után rövid távon kajakba ülni és kipróbálni ezt a vízi sportot. A koordinátor kiemelte, Szobtól egészen Ipoly Tarnócig mozdulnak meg a civilek. Az akció internetes oldalán a többi helyszín és időpont is megtalálható. Indul a pásztói polgármester választáson Dömsödi Gábor. Az egykori média személyiség már volt korábban a város első embere, jelenleg a szomszédos Bokor községben tölti be ezt a pozíciót. Közösségi oldalán most azt írta, hosszas mérlegelés után azért döntött az indulás mellett, mert szereti ezt a várost és úgy érzi, hogy a ciklusból hátralévő 2,5 évben be tudná fejezni azt a munkát, amit kényszerűségből kellett abba hagynia. Hozzátette, Bokoron időarányosan jól állnak a fejlesztésekkel, és ezek folytatásához megvannak a rátermett emberek. Farkas Attila június 10-én mondott le pásztói polgármesteri tisztségéről, egészségügyi okokra hivatkozva. Közvetlen és biztonságos kerékpáros kapcsolat jön létre Dunakeszi és Budapest között. Hamarosan összekapcsolódik az északpesti szakasz az Eurovelo 6 nemzetközi útvonalával, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid részletezte, az egyik operatív program által biztosított forrás lehetővé teszi a Dunakeszi irányából érkező kerékpárút és a gáton korábban megépült aszfaltburkolatú út közötti, illetve a gát és a Dunasor közötti biztonságosan és kényelmesen kerékpározható kapcsolat kiépítését. Hozzátette, most a két leginkább hiányzó szakasz megvalósításához biztosít forrást a kormány, így a beruházással végre megszakítás nélküli kapcsolat jön létre a Dunakanyar és Budapest között. Megválasztotta Baka Andrást köztársasági elnöknek az országgyűlés. A legfelsőbb bíróság korábbi elnökét, akit a kormánypárti Tisza frakció jelölt államfőjelöltnek, titkos szavazáson 140 igen és 6 nem voksal választották meg a képviselők. A parlament azért választott új köztársasági elnököt, mert az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás államfői mandátuma július 20-án 0 órakor megszűnt. Jogköreit az alaptörvényi rendelkezéseknek megfelelően ideiglenesen Forst Hoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke vette át. Baka András a választás eredményének kihirdetését követő 8. napon lép államfői hivatalába.
2: Időjárás.
4: Napos, csapadékmentes időre számíthatunk ma, többfelé élénk széllel. Mérséklődik a meleg, többfelé átmenetileg meg is szűnik a kánikula. A legmagasabb hőmérséklet 30 Celsius fok körül alakul Balassagyarmat és Vác térségében.
3: Közlekedés.
4: Mozgó trafipaxsal találkozhatnak ma a sofőrök az M2-es gyorsforgalmi úton, emellett Őrhalom és Szendehely belterületén is mérik az autósok sebességét.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most indítjuk a napot. Startmenü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
2: Megafon.
3: Nagyot szól.

0: Passziánsz. Passziánsz.
1: Itt a vége már, a kedves hallgatók, köszi, aki nem volt velünk egyből reggel 6 óra után, annak elmondjuk most, hogy ez a 2582. adástot volt, és hogy azt mondta Nóra reggel számisztika szempontjából, hogy ez úgy rendben van, nincs gáz vele.
2: Nincs gáz vele. Ezzel össze is gyűri, és igen, kidobja.
1: A mai
2: adásmeneted galacsin formában
1: a mai
2: landolt.
1: Jó, oké, köszönjük szépen mindenkinek a mai reggelt is, meg hogy tényleg velünk voltatok. Köszönjük szépen Boránszki Ervinnek, meg amit Drága Gere Józsinak is a beszélgetést, és akkor ha már itt többek között az élethű hajómodellek versenyéről beszélgettünk, akkor egy Walter idézettel szerintem simán zárhatunk, Nóri drága. Na, mondjad, szerintem tök jó.
2: Ne vegyétek magatokra, vagy vegyétek magatokra.
1: Igen.
2: Az élet olyan, mint a hajótörés. De soha ne felejtsünk el énekelni a mentőcsónakban. Legfontosabb.
1: Ennyi mindent, ugye, tudatosan.
2: Így van.
1: Kész. Nóri a tudatosság megtestesítője.
2: Igyekszik.
1: Na, nagy taps mindenkinek.
2: Legyen szép napotok.
1: Holnap reggel jövünk, ciao.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
4: A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. zenteszínház.hu.
5: Reklám.
4: Mesztelen igazság, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, kölcsönlakás, István a király, szép nyári nap. Augusztusban is dübörög a Toyota Salgó-Tarján Zente nyár, Salgó-Tarján főterén. Számos előadásra további helyeket nyitottunk. Az utolsó belépők most még elérhetők. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
6: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
7: Balassagyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Eli a neve, vicces, okos.
9: Ne nézz!
8: Nem nézlek!
9: Au, kicsit nézed!
8: Tud énekelni, gyönyörű a mosolya. Eli! Nem ismertem még ilyen lányt. Csak egy éjszaka, a mozikban.
10: Reklámot hallottak.
11: 10 óra van.
10: Itt a Megafon.
12: A mikrofonnál Molnár Róbert.
11: Hírek.
12: Az alacsony vízállásnak köszönhetően lehetőség nyílt a kisváci Dunapart rendbetételére Vácott. A munkálatok során a szállóda hajók hullámzása által partra hordott nagyobb sziklákat, a hordalékból épített dombokat és egyéb egyenetlenségeket szüntetik meg, tudta meg rádiunk a választókerület önkormányzati képviselőjétől. A munkálatok hátteréről és a rendezés fontosságáról Szádóczki Imre elmondta, most meg tudnak csinálni olyan feladatokat is, amelyek korábban a kajakosoknak és evezősöknek gondot okoztak. Ugyanakkor a part elegyengetése mindenki számára élvezhetőbb környezetet biztosít. Az ország fizető strandjai közül Balassagyarmaton a legolcsóbb a felnőtt napi jegy, olvasható a HVG legfrissebb számában. A cikkben az asszály okozta egyre szűkülő szabad strand lehetőségeket vetették össze a fizetős helyekkel. Azt írták, átlagosan a belépők több ezer forintba kerülnek. Egy négyfős család egy napos hűsölése szerényebb fogyasztással is akár több tízezer forintos kiadás lehet. A cikkben összevetik a fővárosi és vidéki strandokat is. Budapesten a Palatinoson 18 ezer, míg a Rómain 13 000 forint a hétvégi családi jegy. A balassagyarmati 900 forintos felnőtt napi jegyhez hasonló árak Pakson és Esztergomban vannak, előbbinél 1200, utóbbinál 1300 forint a belépő. Közvetlen és biztonságos kerékpáros kapcsolat jön létre Dunakeszi és Budapest között. Hamarosan összekapcsolódik az északpesti szakasz az Euróveló 6 nemzetközi útvonalával, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid részletezte, az egyik operatív program által biztosított forrás lehetővé teszi a Dunakeszi irányából érkező kerékpárút és a gáton korábban megépült aszfaltburkolatú út közötti, illetve a gát és a Duna sor közötti biztonságosan és kényelmesen kerékpározható kapcsolat kiépítését. Hozzátette, most a két leginkább hiányzó szakasz megvalósításához biztosít forrást a kormány, így a beruházással végre megszakítás nélküli kapcsolat jön létre a Dunakanyar és Budapest között. Az elsősök szüleinek kétharmada legalább 75 ezer forintos kiadással számol, mivel az első tanév előtt számos évekre szánt felszerelés kerül egyszerre a bevásárló listára. Derül ki egy friss kutatásból. 39%-uk az iskolatáskát és a tolltartót, minden negyedik család pedig a tanulósarok kialakítását tartja a legnagyobb tételnek. A második, harmadik és negyedik osztályosok közel 60%-a, a felső évfolyamosok 45%-a a meglévő táskájával kezdi az új tanévet. A költések súlypontja is változik. Mindkét korcsoportban a ruházatot és a cipőt jelölték meg a szülők a legnagyobb kiadásként. Az alapvető iskolaszerek azonban így is jelentős tételt képviselnek. Az elsősöket leszámítva az általános iskolás gyerekek szüleinek fele 30 ezer forintnál többet tervez ezekre költeni. Franciaországban a törvényhozás felsőháza megszavazta azt a jogszabályt, amely alapján a közösségi média platformok használata tilossá válik minden 15. életévét be nem töltött fiatal számára. A szabályozás kötelezettjei ezúttal is a platform üzemeltetők, amelyek immár fokozott jogi felelősséggel tartoznak azért, ha egy kiskorú mégis hozzáfér a hálózatukhoz. Először tavaly Ausztrália döntött a közösségi felületek korlátozásáról, ehhez csatlakozik most első EU-s országként Francia. Ország.
5: Melegben hideg, hidegben meleg.
11: Az időjárás jelentés támogatója a Balassagyarmati DTL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
5: Minden, ami klíma.
13: Időjárás.
12: Napos, csapadékmentes időre számíthatunk ma, többfelé élénk széllel. Mérséklődik a meleg, többfelé átmenetileg meg is szűnik a kánikula. A legmagasabb hőmérséklet 30 Celsius fok körül alakul Balassagyarmat és Vác térségében.
14: A közlekedés információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. malomautóház.hu.
5: Közlekedés.
12: Mozgó trafipaxsal találkozhatnak ma a sofőrök az M2-es gyorsforgalmi úton, emellett Őrhalom és Szendehely belterületén is mérik az autósok sebességét.
6: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termék megjelenítés tartalma.
5: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van.
6: Megafon.
3: Nagyot szól.
15: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban. Ez a kirakat, Rétei Reni a mikrofonnál. Ma augusztus 12-e van, és Sopronból lehet majd a legtöbbet látni a mai napfogyatkozásból, mivel az esemény elég közel lesz a napnyugtához, így minél nyugatabbra leszünk, annál nagyobb lesz a takarás mértéke. Például, hogyha valaki Sopronból nézi, annak 86%-os lesz ez a mérték, ha pedig Budapestről nézik, akkor körülbelül 68% lesz a takarás. A jelenség pontos észlelése érdekében érdemes megfelelő nyílt horizontú helyszínt választani, mivel a napkorong alacsony állása miatt az épületek vagy a domborzati akadályok elég könnyen kitakarhatják majd a látványt. És természetesen ne felejtsék el a védőszemüveget, nem szabad belenézni a napba anélkül. Most pedig már is kezdjük a slágerekkel a kirakatot, egészen délután 4-ig várom önöket.

receptrovat a kirakatban, a risottót igazán egyszerű elkészíteni, a jó minőségű alapanyagokat vásárolunk hozzá, most elárulom, hogy hogyan készül az olasz változat. A risotto alaphoz szükségünk lesz 30 deka kerekszemű rizsre, 5 deka vajra, 2 deci fehérborra, egy fej vörös hagymára, fél liter zöldséglevesre és reszelt parmezánra. A hagymát aprítsuk fel és szórjuk rá a felforrósított vajra, dinszteljük meg, majd adjuk hozzá mosatlan rizst. Addig kevergessük, míg az megpirul, ezután öntsük fel a felmelegített borral. A rizs főzésében rejlik a titok. A párolt rizs elkészítése nem nagy ördöngőség, de érdemes figyelni. Főzzük egészen addig, amíg elpárolog az alkohol, majd kis adagokban adjuk hozzá a zöldséglevest, folytonos kevergetés mellett. Mindig várjuk meg, míg az előző adag leves elfő, csak aztán öntsük fel újabbat, végül keverjük hozzá a maradék vajat, és már fogyaszthatjuk is. Tálaláskor szórjuk meg reszelt parmezánnal a tetejét, nagyon finom, érdemes kipróbálni. Ez volt az olasz risotto alapreceptje.

sláger a Kláráknak, a Hildáknak és a Larináknak szól. Nagyon boldog névnapot önöknek. A Klára latin eredetű jelentése világos, ragyogó és híres. A Hilda német eredetű női név, a hirdelemet tartalmazó összetett germán nevek rövidülése, melynek jelentése harc, harcos nő. A Larina szláv eredetű név, feltehetőleg a Hilária származéka, jelentése ismeretlen. Kedves Klárák, Hildák, Larinák, még egyszer nagyon boldog névnapot kívánok önöknek!

Menü ajánlóval folytatjuk a kirakatot, kezdjük a Széchenyi Bársony vendéglővel. A mai ajánlat zöldségleves csipetkével, csípős csirkeszárnyak, teriyakis chili öntettel, burgonya krokettel, illetve bakonyi sert és tokány szarvacska tésztával. Balassa gyarmat, svejk vendéglő a mai ajánlat, tárkonyos sert és raguleves, csontleves, mákkal töltött nudli szilvalekvárral, jutúros bundás sertészelet sült burgonyával és tartármártással. Hubert panzió leszenye, a mai ajánlat paradicsomleves, sert és húsleves, csirkegyirosz házi caci kiöntettel, rizssel hasábbal, salátával, burgundi sertés hús gombával és párolt knédlivel, lekváros és túrós palacsinta feltéttel, rántott sajt hasámbal tartárral, rántott sertés karaj sült burgonyával és salátával. Jó étvágyat kívánok mindenkinek a mai ebédhez! Jó!

0: könyvkirakat, a műsor, amiben minden benne van, könnyed kikapcsolódás, jó könyvek, filmek, életmód és utazás, az éterben és az interneten is. Most pedig jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
4: Szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
2: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
4: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
2: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
4: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
2: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
4: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
2: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
4: Megéri hozzánk jönni.
5: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
2: Speciál óraékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
6: Tessék, CH Klíma.
5: CH Klíma.
6: Igen, CH Klíma.
5: CH Klíma.
2: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
7: Zárd a nyarat a Füleki Várlak Fesztiválon. Palócföld legnagyobb könnyű zenei és kulturális fesztiválja téged is vár augusztus 27-e és 30-a között Füleken, a Várudvarban és a Bebek Pajtában. A színpadon Dash, Valmár, Szikora Robert és az Ergo, Meringer, Analog Balaton, Bongor, Filó Live, Budafolk Band, a Kör, Edda, Musical, a Szomszédnéni produkciós iroda és még sokan mások. Négy nap alatt négy helyszínen több mint 30 fellépő augusztus 27-e és 30-a között, Füleken, a Várlak Fesztiválon.
8: Részletek a Várlak Fesztivál Facebook oldalán és a várlak.eu weboldalon.
9: Reklámot hallottak.
0: 11 óra van.
9: Itt a Megafon.
10: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
10: Az elsősök szüleinek kétharmada legalább 75 ezer forintos kiadással számol, mivel az első tanév előtt számos, évekre szánt felszerelés kerül egyszerre a bevásárló listára. Derül ki egy friss kutatásból. 39%-uk az iskolatáskát és a tolltartót, minden negyedik család pedig a tanulósarok kialakítását tartja a legnagyobb tételnek. A második, harmadik és negyedik osztályosok közel 60%-a, a felső évfolyamosok 45%-a a meglévő táskájával kezdi az új tanévet. A költések súlypontja is változik. Mindkét korcsoportban a ruházatot és a cipőt jelölték meg a szülők a legnagyobb kiadásként. Az alapvető iskolaszerek azonban így is jelentős tételt képviselnek. Az elsősöket leszámítva az általános iskolás gyerekek szüleinek fele 30 ezer forintnál többet tervez ezekre költeni. A Gróf Széchenyi elemér Sárvár Felső Vidék Alapítvány közleményt adott ki, amelyben arról írnak, hogy több mint 13 éven keresztül próbálták tárgyalásos úton rendezni a Széchenyi név használatának jogi feltételeit, de ezek nem vezettek eredményre, ezért hivatalos lépéseket tesznek az ügyben. A Telex beszámolója szerint azt írták, az elmúlt évtizedekben állami gazdaságfejlesztési és hitelprogramok, illetve tőkealapok is ezt a nevet választották, azonban nem rendezték a Széchenyi név használatának kereteit. Ilyen volt például a Széchenyi 2020, amellyel önkormányzatok juthattak támogatáshoz, vagy a Széchenyi Terv Plusz, amely vállalkozásoknak adott támogatást elektromos autók vásárlására. Hozzátették, azt tapasztalták, hogy jelentős gazdasági szereplők, a leköszönő kormányzat, valamint a lazában vagy szorosabban kötődő intézmények a névhasználatot egyfajta automatikus jognak tekintették. Minden eddigi rekordot megdöntött a Szlovákiában vendégészakákat töltő turisták száma júniusban, közölte a Szlovák Statisztikai Hivatal. A friss adatokból kiderül, júniusban mintegy 640 ezer vendéget fogadtak a szállodák és más szálláshelyek, ami az előző évhez képest 5,6%-kal volt több, és 4,9%-kal haladta meg az eddigi rekordot tartó 2019-es év júniusi adatait. A szálláshelyeken vendégészakákat töltő vendégek legnagyobb hányadát, mintegy kétharmadát a hazai turizmus adta. Úgy tűnik Brad Pitt és Jennifer Aniston között újra szoros barátság alakult ki, olvasható a Sterity.hu-n. Olyannyira, hogy a két sztár a hírek szerint titkos ebédeken is találkozgatott. A színészek 2000 és 2005 között voltak házasok, válásuk után pedig hosszú éveken keresztül távol maradtak egymástól. Pitt mostanában legalább hetente egyszer érkezik arra a forgatásra, amelyen volt felesége is dolgozik. A színész mindig egyenesen Jennifer lakókocsijához megy, ahol kettesben ebédelnek.
4: Időjárás.
10: Napos, csapadékmentes időre számíthatunk ma, többfelé élénk széllel. Mérséklődik a meleg, többfelé átmenetileg meg is szűnik a kánikula. A legmagasabb hőmérséklet 30 Celsius fok körül alakul Balassagyarmat és Bác térségében.
4: Közlekedés.
10: Mozgó trafipaxszal találkozhatnak ma a sofőrök az M2-es gyorsforgalmi úton, emellett Őrhalom és Szendehely belterületén is mérik az autósok sebességét.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
4: Megafon.
8: Nagyot szól.
0: Indul egy újabb óra, programajánlóval folytatjuk a kirakatot. Szombat este érdemes újra Bánk felé venni az irányt. Augusztus 15-én újabb különleges előadás érkezik a Bánki nyár programjába. Este 9 órától a Bánki vízi színpadon a Best of Mamma Mia című zenés produkció várja a közönséget. Aki szereti az Abba dalait, annak ismerős dallamokból biztosan nem lesz hiány. A Fedáksári Színház előadása a Mamma Mia világát idézi meg ismert slágerekkel, tánccal és látványos színpadi jelenetekkel. Az előadásban többek között Balogh Tíme, a Kis Réka, Nemcsók Nóra, Puha Bernadett, Sárkány Krisztián, Szondi Tamás és Oller Roland lép színpadra, mellettük pedig a Fedáksári Színház tánckara is közreműködik. A produkció rendezője Sárkány Krisztián. Nem kell elutaznunk Görögországba egy estére, hiszen a Bánkitó partján is megteremthető a mediterrán hangulat, az Abba legismertebb slágerei pedig garantálják a jókedvet. Augusztus 15-én, szombaton este 9 órakor, tehát Bánkon a vízi színpadon Best of Mamma Mia.

horoszkóp rovattal folytatjuk tovább, a kirakatot kezdjük a kossal. Ha valakit igazán fontosnak érez az életében, akkor itt az ideje, hogy ezt közölje is vele. Ön általában nagyon közlékeny típus, miért van az, hogy pont az érzelmeit olyan nehéz kimondania? Változtasson ezen, legyen őszinte. A bika jegy szülötteire ma rámosolyoghat a szerencse, extra bevételhez juthat, amire talán nem is számított, avagy a közeljövőben lesz alkalma valami módon többet keresni. Kedves ikrek, okos taktikával jobb eredményt érhet el saját vállalkozásában, vagy az egyelőre inkább csak hobbit jelentő otthoni tevékenységében is, vagy a módszeren kellene változtatnia, vagy több szakmai ismeretre kellene szert tennie. Nézzük a rákot, mára már nagyon kimerült lehet. Az elmúlt héten sikerült annyira túlhajszolnia magát, hogy szinte alig állt a lábán. Ha eddig nem volt szabadságon, akkor most kötelező. Kedves oroszlán, elkövethetett egy hibát, ami végzetes lehet a társ kapcsolatára nézve. Az azonban nem segít, ha a lelki ismerete elaltatása véget minden hibát egyszerűen a másikra hárít. Ideje lenne szembenéznie a saját lelkének sötétebb oldalával is. Kedves szűz, sokat dolgozik, mégis úgy érzi, nincs meg a kellő látszata, valamit ideje lenne áthárítani másokra, legalább a családján belül. Az otthoni munka megosztáson kellene változtatnia, ha nem akar teljesen kimerülni. Nem sokára folytatjuk a horoszkópot, most pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei, nálunk a Megafonban.

a mega slágerek között folytatjuk tovább napi horoszkóp rovatunkat a mérleggel. Nem kellene elhanyagolnia a testét, kedves mérleg, most már ön is érzi, hogyha nem vezet be bizonyos változtatásokat a napi rutinjában, annak az egészségére nézve is lehetnek káros következményei. Ideje rászokni a futásra vagy a súlyemelgetésre. Kedves Skorpió, ön híres arról, hogy minden körülmények között egyben tudja tartani a szeretteit, most mégis úgy érzi, hogy a fejetlenség lett úrrá a családban, az otthonában. Ez azonban csak magához mérten igaz, és higgye el, senki más nem veszi észre, vagy veti a szemére. Kedves Nyilas, úgy érzi, hiába való a küzdelme. Valamelyik kapcsolata az átonyra futott. A társával vagy valamely más családtagjával hiába való a beszéd, az illető nem hallgat önre. Valóban csak az segíthet, ha önmagán próbál megváltoztatni. Ami a bakot illeti, hirtelen utazásra kerülhet sor, amire talán nem is számított. Az uralkodó bolygójával együttálló Neptunusz válthat ki önből olyan heves vágyakat, hogy váratlanul mehetnékje támadjon. Kevés ideje van a felkészülésre, de annál kellemesebb lesz az utazás. Kedves vízöntő, bizonyosan valami új kezdődik az életében, a szerelmi életében. Ha a párkapcsolata kiegyensúlyozott, akkor gyermekáldásra is számíthat a közeljövőben. Ha magányos, akkor párra találhat. Végül a halak, nem kellene magát belelovalnia abba az életérzésben, hogy önnek milyen nehéz a sorsa. Annál is kevésbé, mivel a kiegészítő jegyében járó Jupiter épp most teszi lehetővé azt, hogy mindent jóra fordítson. Ez volt a napi horoszkóp rovat, most pedig zenélünk tovább a Megafonban.

Menü ajánlóval folytatjuk a kirakatot, kezdjük a Széchenyi Bársony vendéglővel. A mai ajánlat zöldségleves csipetkével, csípős csirkeszárnyak, teriyakis chili öntettel, burgonya krokettel, illetve bakonyi sertés tokány szarvacska tésztával. Balassagyarmat, svejklendéglő a mai ajánlat, tárkonyos sertés raguleves, csontleves, mákkal töltött nudli szilva lekvárral, jutúros bundás sertészelet sült burgonyával és tartármártással. Hubert Panzió leszenye, a mai ajánlat paradicsomleves, sertés húsleves, csirkegyirosz házi caci kiöntettel, rizssel hasábbal salátával, burgundi sertés hús gombával és párolt knédlivel, lekváros és túrós palacsinta feltéttel, rántott sajt hasámbal tartárral, rántott sertés karaj sült burgonyával és salátával. Jó étvágyat kívánok mindenkinek a mai ebédhez!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
3: Ahány történet, annyi héra árnyalat. Találd meg a saját történetet a készre kevert héra MyColor vagy héra keramik színek között. Vagy fedezd fel a héra árnyalataiban rejlő több ezer további lehetőséget. És kevertest ki a kedvencedet. A te történeted milyen színben ragyog. Héra. A te árnyalatod. A mi szakértelmünk. Keresd a K&K festékmesternél. Balassagyarmaton. A nyugati ipartelepen.

0: Axolotl. Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád a Palócringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palócring. Ne csak nézd a versenyt, vezest!
1: Van, amit egyszerűen nem lehet elfelejteni. Az illatot, amikor a sütőből kikerül a bársonyi ércemel, a ropogós rántott velőt, a szaftos cigány pecsenyét, vagy azt a legendás Széchenyi pecsenyét, amit csak itt készítenek igazán.
2: A Széchenyi bársony vendéglőben minden falat egy kicsit olyan, mintha hazatérnél. Házias, magyaros ízek, friss alapanyagok, bőséges adagok, és az a családias hangulat, ahová mindig jó visszatérni.
1: Hétfőtől péntekig pedig friss, változatos napi menü is vár.
2: Bársony vendéglő, ahol a hagyomány mindig terítéken van.
1: Bársonyvendéglő.hu. Bársonyvendéglő.hu.
3: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Eli a neve, vicces, okos.
6: Ne nézz!
5: Nem nézlek!
6: Au, kicsit nézed.
5: Tud énekelni, gyönyörű a mosolya. Eli! Nem ismertem még ilyen lányt. Csak egy éjszaka a mozikban.
7: Reklámot hallottak.
8: Dél van.
7: Itt a Megafon.
9: A Megafon hírei következnek 2026. augusztus 12-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
8: Hírek.
9: Idén 6. alkalommal rendezik meg a nagy Ipoly takarítást, amelyre augusztus 13-a és 15-e között kerül sor. A kezdeményezés keretében a folyó mentén, vízen és parton egyaránt gyűjtik a hulladékot az önkéntesek. A környezetvédelmi akció balassagyarmati programjáról Frankó Viktória, a nagy Ipoly takarítás magyarországi koordinátora elmondta, pénteken délután 3 órakor várják azokat a híd mellett az Ipoly parton, akik kedvet éreznek ahhoz, hogy megtisztítsák a folyó környezetét, és úgy gondolják, hogy fontos a természetvédelme. Hozzátette, az önkénteseknek a Badix VS-e és Stancsik József jó voltából lehetőségük lesz a gyűjtés után rövid távon kajakba ülni és kipróbálni ezt a vízi sportot. A koordinátor kiemelte, Szobtól egészen Ipoly Tarnócig mozdulnak meg a civilek. Az akció internetes oldalán a többi helyszín és időpont is megtalálható. Frankó Viktóriát, a nagy Ipoly takarítás magyarországi koordinátorát hallják.
10: Az idén már 6. alkalommal kerül megrendezésre a nagy Ipoly takarítás, ugye ez mindig az Ipoly folyó névnapjához közeleső időpont. Most augusztus 13-14-15, ugye vízen és parton is van szemétszedés, Balassagyarmaton 14-én, augusztus 14-én pénteken délután 3 órakor várjuk mindazokat a határhíd melletti Ipoly parton, akik kedvet éreznek ahhoz, hogy megtisztítsuk az Ipoly partot, és úgy gondolják, hogy fontos a környezetünk védelme, tehát várjuk a parti szemétszedőket. Családoknak is javaslom ezt a kis péntek délutáni programot, hiszen a szemétszedés után gyakorlatilag a Badis VS-e jóvoltából és Stancsik József jóvoltából lesz lehetőség esetleg egy rövid távon kajakba ülni a szülőknek a gyerekekkel, és esetleg megnézni azt is, hogy az Ipolyban a szemetet hogy lehet összeszedni. Lehet, hogy egy-két palackot még találnak is.
9: Az alacsony vízállásnak köszönhetően lehetőség nyílt a kisváci Dunapart rendbetételére Vácott. A munkálatok során a szállóda hajók hullámzása által partra hordott nagyobb sziklákat, a hordalékból épített dombokat és egyéb egyenetlenségeket szüntetik meg, tudta meg rádiunk a választókerület önkormányzati képviselőjétől. A munkálatok hátteréről és a rendezés fontosságáról Szádócki Imre elmondta, most meg tudnak csinálni olyan feladatokat is, amelyek korábban a kajakosoknak és evezősöknek gondoltak. Okoztak. Ugyanakkor a part elegyengetése mindenki számára élvezhetőbb környezetet biztosít. Szádócki Imrét, Vác önkormányzati képviselőjét hallják.
11: Igen, tehát az, ami hátrány tud lenni, hogy alacsony vízállás, az ezzel kapcsolatban viszont kis előnyt is okoz, hogy most meg tudunk csinálni olyan munkákat, amikkel így a kisváci Dunapartot rendbe tudjuk tenni. Ugye a szállodahajók, amiről már szóval beszélgettünk, átrendezik itt a partot, a hullámzás, nagy sziklákat hoznak lefelé, stb. Ilyen különböző dombokat emelnek a sódebből. Ezeket a dolgokat tudjuk most ezen a részen helyrehozni. Illetve hát a kajakosok, az ebezősök, nekik ez problémákat okoznak ezek a dolgok, és főleg az ő kérésükre csináljuk meg ezeket a dolgokat. Tehát mindenki más kérésére is, aki ugye a Kisvárti Dunapart, a Vásznak a, tehát ott strandolnak, ugye nem annyira hivatalosan, mert nincs ilyen kifejezett szabastand, de ugye rengetegen fürödnek, strandolnak ott ezen a részen, úgyhogy most ezt a részt szeretjük ilyen simába, egyenesé tenni, és akkor ilyen megoldódnak ezek a problémák.
9: Indul a Pest új polgármester választáson Dömsödi Gábor. Az egykori média személyiség már volt korábban a város első embere, jelenleg a szomszédos Bokor községben tölti be ezt a pozíciót. Közösségi oldalán most azt írta, hosszas mérlegelés után azért döntött az indulás mellett, mert szereti ezt a várost, és úgy érzi, hogy a ciklusból hátralévő 2,5 évben be tudná fejezni azt a munkát, amit kényszerűségből kellett abba hagynia. Hozzátette, Bokoron időarányosan jól állnak a fejlesztésekkel, és ezek folytatásához megvannak a rátermett emberek. Farkas Attila június 10-én mondott le Pászt új polgármesteri tisztségéről, egészségügyi okokra hivatkozva. Az ország fizető strandjai közül Balassagyarmaton a legolcsóbb a felnőtt napi jegy, olvasható a HVG legfrissebb számában. A cikkben az asszály okozta egyre szűkülő szabad strand lehetőségeket vetették össze a fizetős helyekkel. Azt írták, átlagosan a belépők több 1000 forintba kerülnek. Egy 4 fős család egy napos hűsölése szerényebb fogyasztással is akár több 10 000 forintos kiadás lehet. A cikkben összevetik a fővárosi és vidéki strandokat is. Budapesten a Palatinoson 18 000, míg a Rómain 13 000 forint a hétvégi családi jegy. A balassagyarmati 900 forintos felnőtt napi jegyhez hasonló árak Pakson és Esztergomban vannak, előbbinél 1200, utóbbinál 1300 forint a belépő. Közvetlen és biztonságos kerékpáros kapcsolat jön létre Dunakeszi és Budapest között. Hamarosan összekapcsolódik az északpesti szakasz az Eurovelo 6 nemzetközi útvonalával, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid részletezte, az egyik operatív program által biztosított forrás lehetővé teszi a Dunakeszi irányából érkező kerékpárút és a gáton korábban megépült aszfaltburkolatú út közötti, illetve a gát és a Dunasor közötti biztonságosan és kényelmesen kerékpározható kapcsolat kiépítését. Hozzátette, most a két leginkább hiányzó szakasz megvalósításához biztosít forrást a kormány, így a beruházással végre megszakítás nélküli kapcsolat jön létre a Dunakanyar és Budapest között. Világbajnoki címet ünnepelhet Gergely Botond, a balassagyarmati Mixát Kálmán Horgász Egyesület fiatal versenyzője, aki a magyar U15-ös válogatott tagjaként állhatott fel a dobogó legfelső fokára a franciaországi utánpótlás horgász világbajnokságon. A viadalon a magyar csapat aranyérmet szerzett, Botond pedig egyéniben is remekelt, a 9. helyen zárt.
8: Időjárás.
9: Napos, csapadékmentes időre számíthatunk ma, többfelé élénk széllel. Mérséklődik a meleg, többfelé átmenetileg meg is szűnik a kánikula. A legmagasabb hőmérséklet 30 Celsius fok körül alakul Balassagyarmat és Vác térségében.
8: Közlekedés.
9: Mozgó trafipaxsal találkozhatnak ma a sofőrök az M2-es gyorsforgalmi úton, emellett Őrhalom és Szendehely belterületén is mérik az autósok sebességét.
12: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
14: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
12: Megafon.
13: Nagyot szól.
15: Kirakat a műsor, amiben minden benne van. Pörögnek tovább a slágerek, Rédei Reni a mikrofonnál. A mai napon igazi égi kabaré lesz, hiszen ez az a nap, amikor az ég minden műsort egyszerre ad le. Lesz napfogyatkozás, perszeidák, és még 6 bolygó is látható lesz. Ritka alkalom, amikor néhány órán belül szinte minden fontosabb égi jelenségből kapunk egy kis ízelítőt. Érdemes tehát éjszaka csillagászni, viszont ne feledkezzenek meg a védő szemüvegről, hogyha a napfogyatkozást is meg szeretnék nézni. Most pedig pörögnek tovább a slágerek, tartsanak velem egészen délután 4-ig.

A következő meg a sláger a Kláráknak, a Hildáknak és a Larináknak szól. Nagyon boldog névnapot önöknek. A Klára latin eredetű jelentése világos, ragyogó és híres. A Hilda német eredetű női név, a hirdelemet tartalmazó összetett germán nevek rövidülése, melynek jelentése harc, harcos nő. A Larina szláv eredetű név, feltehetőleg a Hilária származéka, jelentése ismeretlen. Kedves Klárák, Hildák, Larinák, még egyszer nagyon boldog névnapot kívánok önöknek!

heti filmajánló rovatunkkal folytatjuk tovább, a kirakatott, benne pedig két nagyszerű film a 90-es évekből, az első az Álljon meg a nászmenet. Julia Roberts, de ezúttal Cameron Diaz is csatlakozik, mint egy férfinő barátság tönkretevője, aki hozzá megy Julia legjobb barátjához. Persze mit tehetne olyankor a nő, ha rádöbben, hogy szerelmes a férfiba? Megpróbálja féltékenyé tenni, hogy őt vezessék oltár elé. Oltári egy film, érdemes megnézni. A másik film pedig szintén egy Julia Roberts film. Szerintem senkinek nem kell bemutatni az ikonikus filmet, de ha mégis, akkor gyorsan összefoglalom. Richard Gere jóképű üzletember, azonban teljesen boldogtalan. Los Angeles utcájáról felszedi a gyönyörű nőt, hogy eltöltsenek egy felhőtlen éjszakát. Ám az egy éjszakából több lesz, és teljesen felborítják egymás életét. Ha még nem látták, akkor mindenképp pótolják, ez a Micsoda nő 1990-ből.

0: hírakat, egy kis könnyebb kikapcsolódás minden egy helyen az éterben és online is, www.megafonfm.hu, most pedig hírek, időjárás és közlekedési infók jönnek.
1: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
2: Reklám.
3: Mesztelen igazság, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, kölcsönlakás, István a király, szép nyári nap. Augusztusban is dübörög a Toyota Salgótarján, Zentenyár, Salgótarján főterén. Számos előadásra további helyeket nyitottunk. Az utolsó belépők most még elérhetők. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
4: A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
5: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várathat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
6: Hé, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós. Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel. Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett.
7: Minden hónapban óriási akciók a balassagyarmati Opárt optikában. Nyugdíjasok, figyelem! Augusztusban minden szemüveglencsére 30% kedvezményt adunk, legyen az vékonyít,

0: a gyarmaton, a Tesco üzletsoron.
1: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-ral ez mennyibe kerül?
2: Semennyibe. Nekem Dusterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 ezer kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
1: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
2: Pontosan, mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Duster, most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu-n és márka kereskedésünkben.
3: Nyéki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassagyarmat, Kóvári út 14. Nyékiautóház.hu.
4: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
5: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Eli a neve, vicces, okos.
7: Ne nézz!
6: Nem nézlek!
7: Au, kicsit nézed.
6: Tud énekelni, gyönyörű a mosolya. Eli! Nem ismertem még ilyen lányt.
8: Csak egy éjszaka, a mozikban.
9: Reklámot hallottak.
10: 13 óra van.
9: Itt a Megafon.
11: A mikrofonnál Molnár Róbert.
10: Hírek.
11: Indul a Pest új polgármester választáson Dömsödi Gábor. Az egykori média személyiség már volt korábban a város első embere, jelenleg a szomszédos Bokor községben tölti be ezt a pozíciót. Közösségi oldalán most azt írta, hosszas mérlegelés után azért döntött az indulás mellett, mert szereti ezt a várost és úgy érzi, hogy a ciklusból hátralévő 2,5 évben be tudná fejezni azt a munkát, amit kényszerűségből kellett abba hagynia. Hozzátette, Bokoron időarányosan jól állnak a fejlesztésekkel, és ezek folytatásához megvannak a rátermett emberek. Farkas Attila június 10-én mondott le Pászt új polgármesteri tisztségéről, egészségügyi okokra hivatkozva. Világbajnoki címet ünnepelhet Gergely Botond, a balassagyarmati Mikszáth Kálmán Horgász Egyesület fiatal versenyzője, aki a magyar U15-ös válogatott tagjaként állhatott fel a dobogó legfelső fokára a franciaországi utánpótlás horgász világbajnokságon. A viadalon a magyar csapat aranyérmet szerzett, Botond pedig egyéniben is remekelt, a 9. helyen zárt. A Gróf Széchenyi Elemér Sárvár Felsővidék Alapítvány közleményt adott ki, amelyben arról írnak, hogy több mint 13 éven keresztül próbálták tárgyalásos úton rendezni a Széchenyi név használatának jogi feltételeit, de ezek nem vezettek eredményre, ezért hivatalos lépéseket tesznek az ügyben. A Telex beszámolója szerint azt írták, az elmúlt évtizedekben állami gazdaságfejlesztési és hitelprogramok, illetve tőkealapok is ezt a nevet választották, azonban nem rendezték a Széchenyi név használatának kereteit. Ilyen volt például a Széchenyi 2020, amellyel önkormányzatok juthattak támogatáshoz, vagy a Széchenyi Terv Plus, amely vállalkozásoknak adott támogatást elektromos autók vásárlására. Hozzátették, azt tapasztalták, hogy jelentős gazdasági szereplők, a leköszönő kormányzat, valamint a lazábban vagy szorosabban kötődő intézmények a névhasználatot egyfajta automatikus jognak tekintették. Csaknem 120 éve elsüllyedt hadihajó roncsait fedezték fel az Egyesült Királyság déli partjainál, olvasható a 24.hu-n. A régóta eltűnt rombolót búvár történészek találták meg, akik 5 éven keresztül kutattak a roncs után. A hadihajó 1908-ban süllyedt el, miután gyakorlatozás során összeütközött egy másik vízi járművel. A baleset következtében gyakorlatilag ketté tört. A hajó orra szinte azonnal a mélybe merült, a farát pedig mintegy 3 perccel később nyelt el a víz. Az 57 fős legénységnek kevesebb, mint a fele élte túl az ütközést, és a kapitány is odaveszett. Úgy tűnik, Brad Pitt és Jennifer Aniston között újra szoros barátság alakult ki, olvasható a Sterity.hu-n. Olyannyira, hogy a két sztár a hírek szerint titkos ebédeken is találkozgatott. A színészek 2000 és 2005 között voltak házasok, válások után pedig hosszú éveken keresztül távol maradtak egymástól. Pitt mostanában legalább hetente egyszer érkezik arra a forgatásra, amelyen volt felesége is dolgozik. A színész mindig egyenesen Jennifer lakókocsijához megy, ahol kettesben ebéd. Rettegett Hernádi Judit, mielőtt a Sziget nagy színpadára lépett a Brúdi dalok napján, árult el a színésznő a Blicknek. A művész a lányával, Tarján Zsófival, a Honey Beast frontemberével énekelt együtt. Úgy fogalmazott, annak ellenére, hogy lánya segített neki a felkészülésben, nagyon félt, mivel nem szereti a hatalmas színpadokat, és sokalta a színházi körülményekhez képest is óriási embertömeget.
12: Időjárás.
13: Időjárás.
11: Napos, csapadékmentes időre számíthatunk ma, többfelé élénk széllel. Mérséklődik a meleg, többfelé átmenetileg meg is szűnik a kánikula. A legmagasabb hőmérséklet 30 Celsius fok körül alakul Balassagyarmat és Bác térségében.
3: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. malomautóház.hu.
14: Közlekedés.
11: Mozgó trafipaxsal találkozhatnak ma a sofőrök az M2-es gyorsforgalmi úton, emellett Őrhalom és Szendehely belterületén is mérik az autósok sebességét.
12: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
15: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
16: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
12: Megafon.
15: Nagyon szól.
17: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, ez a kirakat. Programajánlóval kezdjük az órát. Ha még nem tudják, hogy mit csináljanak augusztus 15-én, akkor már is adok egy remek tippet. Irány Drégely Palánk, ahol egész napos falunappal várják a családokat, a baráti társaságokat és mindenkit, aki egy jó hangulatú nyári programra vágyik. A rendezvény délután egykor főzőversennyel indul, majd 3 órától következik a hivatalos megnyitó és egy különleges esküvői fotókiállítás. A sport szerelmeseit 4 órától a Freestyle FC látványos focisója várja, a gyerekeket pedig Rózsás Viktória szórakoztatja vidám műsorával. A délután folyamán a hagyományőrzésé lesz a főszerep, színpadra lép a Drégely Palánki hagyományőrző csoport és a Búzavirág csoport is. Az esti programok is igazán izgalmasnak ígérkeznek, 6 órától Szabó Ádám koncertje várja a közönséget, 7 órakor eredményt hirdetnek a főzőversenyen, majd 7 óra 15 perctől pedig a Black Velvet zenekar gondoskodik a fergeteges hangulatról, a napot pedig DJ Paul retro bulia zárja este 9 órától. Természetesen a színpadi programokon túl is lesz bőven kikapcsolódási lehetőség, sportlabor, fajátékok, légvár, kézműves foglalkozások, vattacukor és büfé is várja a látogatókat, így a legkisebbektől a nagyszülőkig mindenki jól érezheti magát. Falunap Drégely Palánkon augusztus 15-én a Művelődési Ház udvarán.

A Szívek szállodája hivatalos szakácskönyvével megyünk tovább, jön a könyvajánló rovat a kirakatban. Főzenek olyan profin, mint Szuki, és egyenek olyan szenvedéllyel, mint Rory és Lorelai. Ez a szakácskönyv ételeket gyűjt egybe Stars Hollow minden szegletéből, és azon túlról például a Szita kötőszállóból, a Weston cukrászdából, Al palacsintaházából, Luke kávézójából, illetve Emily és Richard vacsora asztaláról. A rajongók örömüket lelik majd abban, hogy elkészíthetik kedves sorozatok ikonikus ételeit, így például Szuki risottóját, vagy Mrs. Kim lenmagos muffinját, Luke sajtburgerét sült krumplival, és persze egy csésze tökéletes kávét. Hogyha szerették a sorozatot, akkor érdemes beszerezni a hivatalos szakácskönyvet is. Ez a Szívek szállodája.

Milyen filmeket érdemes ma megnézni Balassa gyarmaton a moziban? Már is mondom, ez a kirakat a műsor, amiben minden benne van. Délután 2-től és 3:45-től vetítik a Mancs őrjáratot, a Dino filmet. Márszüpilámig 2-től, Minyonok és szörnyek, szintén 2-től, 3D-ben. Pókember vadonatúj nap, 2D-ben megnézhetik 2:30-tól és 5-től, 17:30-tól és 8-tól pedig 3D-ben vetítik. 4 órakor a kis Nikolá nyaral, szintén 4-kor 3D-ben Toy Story 5. rész. 6 órától argentin történetek, illetve Vajana, amit 3D-ben is megnézhetnek. 8-kor pedig este a Kreml mágusa, Meghívás, valamint Odüsszeia. Ezek a mai mozifilmek, kellemes szórakozást kívánok mindenkinek!

0: Megafon.
1: Én is látom, hogy a világ rossz, nem tudom, lesz-e még világos, de ha sötét is ez a világ,

0: hogy az idő elfújna, attól ne félj, én beléd szeretek majd.
1: Újra és újra és újra és újra és újra.
2: Csak forgunk, nem húz az élet súlya. Csak forgunk.

0: finally! Kirakat a műsor, amiben minden benne van, egy kis világ a mindennapokból, receptek, horoszkóp, filmek, könyvek, életmód és utazás, itt és az interneten is, megafonfm.hu, a folytatásban pedig hírek, időjárás és közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
4: Speciál óraékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
5: Miért költene több százezret légkondira, ha van egy olcsóbb megoldás? Ismerje meg a Rábalux Dalfon ventilátoros mennyezeti lámpáit a balassagyarmati építkezőkboltjában. Lágyfény, kellemes légáramlat és modern dizájn egyetlen elegáns megoldásban. Mielőtt klímát választana, nézzen be hozzánk! Építkezőkboltja Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezőkboltja. Ha minőségi és olcsó kell.
6: Vannak pillanatok, amelyek évszázadokon át összekötnek bennünket. Szeptember 19-én Vácon együtt emlékezünk meg a Váci Egyházmegye alapításáról.
7: Koncertek, látványos bemutatók, interaktív kiállítások, gyermekfoglalkozások, Grillus Vilmos, a Katáng Együttes, kézműves élmények, állatsimogató, ugrálóvár és még sok meglepetés vár.
6: Este pedig egy különleges történelmi utazás következik. Egy egyedülálló színpadi játékban 500 szereplő idéző nézi fel a Váci Egyházmegye történetének meghatározó pillanatait.
7: Minden program ingyenes. Találkozzunk szeptember 19-én Vácon. A részletes programot az együttépítjük.hu oldalon találod.
8: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-ra ez mennyibe kerül?
9: Semennyibe. Nekem Dusterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 000 km garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
8: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
9: Pontosan, mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Duster, most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu-n és márkakereskedésünkben.
10: Nyéki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márkakereskedése. Balassagyarmat, Kóvári út 14. nyekiautóház.hu.
11: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
12: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: Eli a neve, vicces, okos.
14: Ne nézz!
13: Nem nézlek!
14: Áú, kicsit nézhetsz.
13: Tud énekelni, gyönyörű a mosolya. Eli! Nem ismertem még ilyen lányt.
15: Csak egy éjszaka a mozikban.
16: Reklámot hallottak.
17: 14 óra van.
16: Itt a Megafon.
18: A mikrofonnál Molnár Róbert.
19: Hírek.
18: Az elsősök szüleinek kétharmada legalább 75 ezer forintos kiadással számol, mivel az első tanév előtt számos, évekre szánt felszerelés kerül egyszerre a bevásárló listára. Derül ki egy friss kutatásból. 39%-uk az iskolatáskát és a tolltartót, minden negyedik család pedig a tanulósarok kialakítását tartja a legnagyobb tételnek. A második, harmadik és negyedik osztályosok közel 60%-a, a felső évfolyamosok 45%-a a meglévő táskájával kezdi az új tanévet. A költések súlypontja is változik. Mindkét korcsoportban a ruházatot és a cipőt jelölték meg a szülők a legnagyobb kiadásként. Az alapvető iskolaszerek azonban így is jelentős tételt képviselnek. Az elsősöket leszámítva az általános iskolás gyerekek szüleinek fele 30 ezer forintnál többet tervez ezekre költeni. A Gróf Széchenyi elemér Sárvár Felsővidék Alapítvány közleményt adott ki, amelyben arról írnak, hogy több mint 13 éven keresztül próbálták tárgyalásos úton rendezni a Széchenyi név használatának jogi feltételeit, de ezek nem vezettek eredményre, ezért hivatalos lépéseket tesznek az ügyben. A Telex beszámolója szerint azt írták, az elmúlt évtizedekben állami gazdaságfejlesztési és hitelprogramok, illetve tőkealapok is ezt a nevet választották, azonban nem rendezték a Széchenyi név használatának kereteit. Ilyen volt például a Széchenyi 2020, amellyel önkormányzatok juthattak támogatáshoz, vagy a Széchenyi Terv Plus, amely vállalkozásoknak adott támogatást elektromos autók vásárlására. Hozzátették, azt tapasztalták, hogy jelentős gazdasági szereplők, a leköszönő kormányzat, valamint a lazában vagy szorosabban kötődő intézmények a névhasználatot egyfajta automatikus jognak tekintették. Minden eddigi rekordot megdöntött a Szlovákiában vendégészakákat töltő turisták száma júniusban, közölte a szlovák statisztikai hivatal. A friss adatokból kiderül, júniusban mintegy 640 ezer vendéget fogadtak a szállodák és más szálláshelyek, ami az előző évhez képest 5,6%-kal volt több, és 4,9%-kal haladta meg az eddigi rekordot tartó 2019-es év júniusi adatait. A szálláshelyeken vendégészakákat töltő vendégek legnagyobb hányadát, mintegy kétharmadát a hazai turizmus adta. Úgy tűnik, Brad Pitt és Jennifer Aniston között újra szoros barátság alakult ki, olvasható a Sterity.hu-n. Olyannyira, hogy a két sztár a hírek szerint titkos ebédeken is találkozgatott. A színészek 2000 és 2005 között voltak házasok, válások után pedig hosszú éveken keresztül távol maradtak egymástól. Pitt mostanában legalább hetente egyszer érkezik arra a forgatásra, amelyen volt felesége is dolgozik. A színész mindig egyenesen Jennifer lakókocsijához megy, ahol kettesben ebéd.
17: Melegben hideg, hidegben meleg.
19: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
17: Minden, ami klíma.
20: Időjárás.
18: Napos, csapadékmentes időre számíthatunk ma, többfelé élénk széllel. Mérséklődik a meleg, többfelé átmenetileg meg is szűnik a kánikula. A legmagasabb hőmérséklet 30 Celsius fok körül alakul Balassagyarmat és Vác térségében.
17: Közlekedés.
18: Mozgó trafipaxsal találkozhatnak ma a sofőrök az M2-es gyorsforgalmi úton, emellett Őrhalom és Szendehely belterületén is mérik az autósok sebességét.
21: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
22: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
23: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
21: Megafon.
22: Nagyon szól.
0: Indul egy újabb óra, programajánlóval folytatjuk a kirakatot. Szombat este érdemes újra bánk felé venni az irányt. Augusztus 15-én újabb különleges előadás érkezik a Bánki Nyár programjába. Este 9 órától a Bánki Vízi Színpadon a Best of Mamma Mia című zenés produkció várja a közönséget. Aki szereti az Abba dalait, annak ismerős dallamokból biztosan nem lesz hiány. A Fedáksári Színház előadása a Mamma Mia világát idézi meg ismert slágerekkel, tánccal és látványos színpadi jelenetekkel. Az előadásban többek között Balogh Tíme, a Kis Réka, Nem Csók Nóra, Puha Bernadett, Sárkány Krisztián, Szondi Tamás és Oller Roland lép színpadra, mellettük pedig a Fedáksári Színház tánckara is közreműködik. A produkció rendezője Sárkány Krisztián. Nem kell elutaznunk Görögországba egy estére, hiszen a Bánkitó partján is megteremthető a mediterrán hangulat, az abban legismertebb slágerei pedig garantálják a jókedvet. Augusztus 15-én, szombaton este 9 órakor, tehát Bánkon a Vízi Színpadon Best of Mamma Mia.

alacsony szénhidrát tartalmú gyümölcsök a mai életmód rovatban. A gyümölcsök természetes cukrokat tartalmaznak, viszont bővelkednek értékes tápanyagokban, azaz vitaminokban és ásványi anyagokban, amelyekre a szervezetünknek feltétlenül szüksége van. A görögdinnye sok rostot és vizet ellenben nagyon kevés szénhidrátot tartalmaz. Mindemellett két nagyon hasznos vitamin, az A és a C vitamin is megtalálható benne. Nem csak a narancs tartalmaz C-vitamint, ennek a vitaminnak a szamóca is gazdag forrása, tele van fitonutriens vegyületekkel, amelyek rákellenes és gyulladás csökkentő hatásokkal rendelkeznek, és kiváló hatással vannak a szív egészségére. A málna nagy mennyiségben tartalmaz rostokat, azonban alacsony szénhidrát tartalommal rendelkezik, mivel C-vitaminban is rendkívül gazdag, így nagyon jót tesz az immunrendszer egészségének. Hamarosan folytatjuk tovább az alacsony szénhidrát tartalmú gyümölcsökkel, előtte zenélünk.

alacsony szénhidrát tartalmú gyümölcsökkel foglalkozunk a mai életmód rovatban. A szamóca, a málna, illetve a görögdinnye is ide tartozik, valamint a szeder is. A szeder bővelkedik antioxidánsokban, amelyek eredményesen harcolnak a betegségekkel szemben, mivel tele van rosttal, így nagyon hasznos gyümölcs, például emésztési problémák ellen. Az alacsony szénhidrát tartalmú gyümölcsök táborát gyarapítja még az őszi barack, amelynek ellenben nagyon nagy a rost tartalma. A szilvának is alacsony a gyümölcscukor tartalma, gazdag forrása a káliumnak, így az egyik leghatékonyabb gyümölcs lehet a magas vérnyomás megelőzésében. Az avokádó nem más, mint egy húsos gyümölcs, amelynek nagyon magas a rost tartalma. Kiváló forrása az egyszeresen telítetlen zsíroknak, gazdag forrása még a káliumnak, amely a szív egészségét védi. Ezek voltak tehát az alacsony szénhidrát tartalmú gyümölcsök.

0: minden idők legnagyobb slágerei nem sokára pörögnek tovább a Megafonban, ez itt továbbra is a Kirakat, jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám. A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
3: Tessék, CH Klíma.
4: CH Klíma.
3: Igen, CH Klíma.
4: CH Klíma.
2: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
5: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
6: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
2: Ne drámázzon! Váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont Ablak Kft. A családi béke új keretek között.
6: Horizontablak.hu.
7: Reklámot hallottak.
0: 15 óra van.
7: Itt a Megafon.
8: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
8: Megválasztotta Baka Andrást köztársasági elnöknek az országgyűlés. A legfelsőbb bíróság korábbi elnökét, akit a kormánypárti Tisza frakció jelölt államfőjelöltnek, titkos szavazáson 140 igen és 6 nem voksal választották meg a képviselők. A parlament azért választott új köztársasági elnököt, mert az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás államfői mandátuma július 20-án 0 órakor megszűnt. Jogköreit az alaptörvényi rendelkezéseknek megfelelően ideiglenesen Hoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke vette át. Baka András a választás eredményének kihirdetését követő 8. napon lép államfői hivatalába. Az elsősök szüleinek kétharmada legalább 75 ezer forintos kiadással számol, mivel az első tanév előtt számos, évekre szánt felszerelés kerül egyszerre a bevásárló listára. Derül ki egy friss kutatásból. 39%-uk az iskolatáskát és a tolltartót, minden negyedik család pedig a tanulósarok kialakítását tartja a legnagyobb tételnek. A második, harmadik és negyedik osztályosok közel 60%-a, a felső évfolyamosok 45%-a a meglévő táskájával kezdi az új tanévet. A költések súlypontja is változik. Mindkét korcsoportban a ruházatot és a cipőt jelölték meg a szülők a legnagyobb kiadásként. Az alapvető iskolaszerek azonban így is jelentős tételt képviselnek. Az elsősöket leszámítva az általános iskolás gyerekek szüleinek fele 30 ezer forintnál többet tervez ezekre költeni. Véradásra hívja a lakosságot a hosszú hétvége előtt az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. Közös sajtóközleményükben a két szervezet kiemelte. Az előző évek tapasztalatai alapján az augusztus 20-ai ünnepnap és a hosszú hétvége a véradások számát is befolyásolja, miközben az egészségügyi intézményekben ez alatt is szükség lesz a vérkészítményekre. A megfelelő készletek biztosításával már előre fel kell készülni. Arra kérnek mindenkit, aki egészségesnek érzi magát és alkalmas véradónak, hogy már most tervezze meg a segítségnyújtást a hosszú hétvége előtti vagy utáni napokra. Kitértek arra is, hogy a két szervezet közös nyári kampánya keretében a véradók ismert hazai zenekarok koncertjeire nyerhetnek belépőjegyeket. Rettegett Hernádi Judit, mielőtt a Sziget nagy színpadára lépett a Bródi dalok napján, árult el a színésznő a Blicknek. A művész a lányával, Tarján Zsófival, a Honey Beast frontemberével énekelt együtt. Úgy fogalmazott, annak ellenére, hogy lánya segített neki a felkészülésben, nagyon félt, mivel nem szereti a hatalmas színpadokat, és sokalta a színházi körülményekhez képest is óriási embertömeget.
2: Időjárás.
8: Napos, csapadékmentes időre számíthatunk ma, többfelé élénk széllel. Mérséklődik a meleg, többfelé átmenetileg meg is szűnik a kánikula. A legmagasabb hőmérséklet 30 Celsius fok körül alakul Balassagyarmat és Vác térségében.
2: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
7: Közlekedés.
8: Mozgó trafipaxsal találkozhatnak ma a sofőrök az M2-es gyorsforgalmi úton, emellett Őrhalom és Szendehely belterületén is mérik az autósok sebességét.
6: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
6: Megafon.
1: nagyot szól.
0: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, ez a kirakat. Programajánlóval kezdjük az órát. Ha még nem tudják, hogy mit csináljanak augusztus 15-én, akkor már is adok egy remek tippet. Irány Drégely Palánk, ahol egész napos falunappal várják a családokat, a baráti társaságokat és mindenkit, aki egy jó hangulatú nyári programra vágyik. A rendezvény délután egykor főzőversennyel indul, majd 3 órától következik a hivatalos megnyitó és egy különleges esküvői fotókiállítás. A sport szerelmeseit 4 órától a Freestyle FC látványos focisója várja, a gyerekeket pedig Rózsás Viktória szórakoztatja vidám műsorával. A délután folyamán a hagyományőrzésé lesz a főszerep, színpadra lép a Drégely Palánki hagyományőrző csoport és a Búzavirág csoport is. Az esti programok is igazán izgalmasnak ígérkeznek, 6 órától Szabó Ádám koncertje várja a közönséget, 7 órakor eredményt hirdetnek a főzőversenyen, majd 7 óra 15 perctől pedig a Black Velvet zenekar gondoskodik a fergeteges hangulatról, a napot pedig DJ Paul retro bulia zárja este 9 órától. Természetesen a színpadi programokon túl is lesz bőven kikapcsolódási lehetőség, sportlabor, fajátékok, légvár, kézműves foglalkozások, vattacukor és büfé is várja a látogatókat, így a legkisebbektől a nagyszülőkig mindenki jól érezheti magát. Falunap Drégely Palánkon augusztus 15-én a Művelődési Ház udvarán.

Puglia Olaszország egyik legkülönlegesebb tartománya a mai nagyvilág rovatunkban. Utazunk tovább gyönyörű szép helyekre, Polignano a Maréba. A nyugalmas kisváros, Polignano a Mare a hangulatos Bari városától nem messze, Lecce irányában található, akár egy könnyed, egynapos kirándulás keretében is meglátogatható Bariból. A mészkőből álló partvidéket évezredek óta mossa az Adria, így látványos tagolt partvidéket alakított ki a hullámzás a jól oldható világos sziklákból. Polignano a Mare települése pedig egy ilyen szikla tetejére épült, a meredek partfal drámai látványát még mélyen a házak alá benyúló barlangok is fokozzák. Az egyik ilyenben egy híres étterem, a Ristorante Grotta Palazzese üzemel, ahol a természetes boltozat alól szemlélhetjük a tengeri kilátást, miközben a felszolgált fogásokat ízlelgetjük. Hamarosan utazunk tovább gondolatban Monopoliba, de előtte zenélünk.

Polignano Amare után Monopoly-ban járunk a mai nagyvilág rovatban. Monopolyt kellemes, finom homokkal borított strandok övezik. Az óvárosa csendesebb és kevésbé felkapott a turisták által, de ez számunkra csak előnyt jelenthet, hiszen sokkal nagyobb a nyugalom. Monopoly utcáin sétálva sokkal közelebb kerülhetünk az eredeti dél-olasz hangulathoz és életritmushoz. Monopoly nagyon szép barokk katedrálissal rendelkezik. Az építők megpróbálták a lehető legjobban kihasználni a rendelkezésre álló teret azért, hogy monumentális, a város erejét kifejező templomot alkossanak, mégsem nyomja agyon a közelálló házak tömege a homlokzat monumentális jellegét. Nagyon szép Monopoly, és érdemes ezt is megnézni, hogyha Dél-Olaszországban járunk.

0: minden idők legnagyobb slágerei. A 80-as évek.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.

0: Minden idők legnagyobb slágerei pörögnek tovább a kirakat után is, éjjel-nappal hallgathatják a jó slágereket, velem pedig holnap ismét találkozhatnak. Tisztől várom Önöket holnap is, Réde Irenit hallották a mikrofonnál, mindenkinek csodaszép délutánt kívánok a továbbiakban is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Mesztelen igazság, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, kölcsönlakás, István a király, szép nyári nap. Augusztusban is dübörög a Toyota Salgótarján, Zentenyár, Salgótarján főterén. Számos előadásra további helyeket nyitottunk. Az utolsó belépők most még elérhetők. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
4: Ahány történet, annyi héra árnyalat. Találd meg a saját történetet a készre kevert Héra MyColor vagy Héra Keramik színek között, vagy fedezd fel a Héra árnyalataiban rejlő több ezer további lehetőséget, és kevertest ki a kedvencedet, a te történeted milyen színben ragyog. Héra. A te árnyalatod. A mi szakértelmünk. Keresd a K&K festékmesternél, Balassagyarmaton, a nyugati ipartelepen.
5: A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött.

0: új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szervíz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
1: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Ne hagyd, hogy lehúzzanak!
2: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
1: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
2: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
1: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
2: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesztük.
1: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
2: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
3: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21.
1: Számolj utána.
2: Megéri hozzánk jönni.
4: Megéri hozzánk jönni.
5: Hallod? Ez nem csak hang. Ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád a Palócringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palócring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest. Vezest.
2: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
6: Hé, hey, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós. Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel. Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett.
7: Van, amit egyszerűen nem lehet elfelejteni. Az illatot, amikor a sütőből kikerül a bársony ércemel, a ropogós rántott velőt, a szaftos cigány pecsenyét, vagy azt a legendás Széchenyi pecsenyét, amit csak itt készítenek igazán.
8: A Széchenyi bársony vendéglőben minden falat egy kicsit olyan, mintha hazatérnél. Ázias, magyaros ízek, friss alapanyagok, bőséges adagok, és az a családias hangulat, ahová mindig jó visszatérni.
7: Hétfőtől péntekig pedig friss, változatos napi menü is vár.
8: Bársony vendéglő, ahol a hagyomány mindig terítéken van.
7: Bársonyvendéglő.hu. Bársonyvendéglő.hu.
9: Minden hónapban óriási akciók a Balassagyarmati Opárt optikában. Nyugdíjasok, figyelem! Augusztusban minden szemüveglencsére 30% kedvezményt adunk, legyen az vékonyító.

0: Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
1: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Eli a neve, vicces, okos.
4: Ne nézz!
3: Nem nézlek!
4: Áú, kicsit nézhetsz.
3: Tud énekelni, gyönyörű a mosolya. Eli! Nem ismertem még ilyen lányt.
5: Csak egy éjszaka a mozikban.
6: Zárd a nyarat a Füleki Várlak Fesztiválon. Palócföld legnagyobb könnyű zenei és kulturális fesztiválja téged is vár augusztus 27-e és 30-a között Füleken, a Várudvarban és a Bebek Pajtában. A színpadon Dash, Valmár, Szikora Robert és az Ergo, Meringer, Analog Balaton, Bongor, Filó Live, Budafolk Band, a Kör, Edda, Musical, a Szomszédnéni produkciós iroda és még sokan mások. Négy nap alatt négy helyszínen több mint 30 fellépő augusztus 27-e és 30-a között Füleken a Várlak Fesztiválon.
7: Részletek a Várlak Fesztivál Facebook oldalán és a várlak.eu weboldalon.
8: Reklámot hallottak.
9: 16 óra van.
8: Itt a Megafon.
10: A mikrofonnál Molnár Róbert.
9: Hírek.
10: Az alacsony vízállásnak köszönhetően lehetőség nyílt a kisváci Dunapart rendbetételére Vácott. A munkálatok során a szállóda hajók hullámzása által partra hordott nagyobb sziklákat, a hordalékból épített dombokat és egyéb egyenetlenségeket szüntetik meg, tudta meg rádiunk a választókerület önkormányzati képviselőjétől. A munkálatok hátteréről és a rendezés fontosságáról Szádulcki Imre elmondta, most meg tudnak csinálni olyan feladatokat is, amelyek korábban a kajakosoknak és evezősöknek gondoltak. Okoztak. Ugyanakkor a part elegyengetése mindenki számára élvezhetőbb környezetet biztosít. Az ország fizetős strandjai közül Balassagyarmaton a legolcsóbb a felnőtt napi jegy, olvasható a HVG legfrissebb számában. A cikkben az asszály okozta egyre szűkülő szabad strand lehetőségeket vetették össze a fizetős helyekkel. Azt írták, átlagosan a belépők több ezer forintba kerülnek. Egy négyfős család egy napos hűsölése szerényebb fogyasztással is akár több tízezer forintos kiadás lehet. A cikkben összevetik a fővárosi és vidéki strandokat is. Budapesten a Palatinoson 18 ezer, míg a Rómain 13 000 forint a hétvégi családi jegy. A balassagyarmati 900 forintos felnőtt napi jegyhez hasonló árak Pakson és Esztergomban vannak, előbbinél 1200, utóbbinál 1300 forint a belépő. Közvetlen és biztonságos kerékpáros kapcsolat jön létre Dunakeszi és Budapest között. Hamarosan összekapcsolódik az északpesti szakasz az Eurovelo 6 nemzetközi útvonalával, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid részletezte, az egyik operatív program által biztosított forrás lehetővé teszi a Dunakeszi irányából érkező kerékpárút és a gáton korábban megépült aszfaltburkolatú út közötti, illetve a gát és a Dunasor közötti biztonságosan és kényelmesen kerékpározható kapcsolat kiépítését. Hozzátette, most a két leginkább hiányzó szakasz megvalósításához biztosít forrást a kormány, így a beruházással végre megszakítás nélküli kapcsolat jön létre a Dunakanyar és Budapest között. Az elsősök szüleinek kétharmada legalább 75 ezer forintos kiadással számol, mivel az első tanév előtt számos évekre szánt felszerelés kerül egyszerre a bevásárló listára. Derül ki egy friss kutatásból. 39%-uk az iskolatáskát és a tolltartót, minden negyedik család pedig a tanulósarok kialakítását tartja a legnagyobb tételnek. A második, harmadik és negyedik osztályosok közel 60%-a, a felső évfolyamosok 45%-a a meglévő táskájával kezdi az új tanévet. A költések súlypontja is változik. Mindkét korcsoportban a ruházatot és a cipőt jelölték meg a szülők a legnagyobb kiadásként. Az alapvető iskolaszerek azonban így is jelentős tételt képviselnek. Az elsősöket leszámítva az általános iskolás gyerekek szüleinek fele 30 ezer forintnál többet tervez ezekre költeni. Franciaországban a törvényhozás felsőháza megszavazta azt a jogszabályt, amely alapján a közösségi média platformok használata tilossá válik minden 15. életévét be nem töltött fiatal számára. A szabályozás kötelezettjei ezúttal is a platform üzemeltetők, amelyek immár fokozott jogi felelősséggel tartoznak azért, ha egy kiskorú mégis hozzáfér a hálózatukhoz. Először tavaly Ausztrália döntött a közösségi felületek korlátozásáról, ehhez csatlakozik most első EU-s országként Francia. Ország.
11: Melegben hideg, hidegben meleg.
12: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
11: Minden, ami klíma.
13: Időjárás.
10: Napos, csapadékmentes időre számíthatunk ma, többfelé élénk széllel. Mérséklődik a meleg, többfelé átmenetileg meg is szűnik a kánikula. A legmagasabb hőmérséklet 30 Celsius fok körül alakul Balassagyarmat és Vác térségében.
14: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
15: Nyékiautóház.hu.
16: Közlekedés.
10: Mozgó trafipaxsal találkozhatnak ma a sofőrök az M2-es gyorsforgalmi úton, emellett Őrhalom és Szendehely belterületén is mérik az autósok sebességét.
17: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
18: mega jó hangulatban.
19: Megafon, nagyot szól.

0: Minden idők legnagyobb slágerei a 80-as évek. Welcome to the Hotel
1: California. A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei. Don't show up, don't come.

0: Itt a Megafon. A mikrofonnál Molnár Róbert.
1: Hírek.
0: Idén 6. alkalommal rendezik meg a nagy Ipoly takarítást, amelyre augusztus 13-a és 15-e között kerül sor. A kezdeményezés keretében a folyó mentén vízen és parton egyaránt gyűjtik a hulladékot az önkéntesek. A környezetvédelmi akció balassagyarmati programjáról Frankó Viktória, a nagy Ipoly takarítás magyarországi koordinátora elmondta, pénteken délután 3 órakor várják azokat a híd mellett az Ipoly parton, akik kedvet éreznek ahhoz, hogy megtisztítsák a folyó környezetét, és úgy gondolják, hogy fontos a természetvédelme. Hozzátette, az önkénteseknek a Badis VS-e és Stancsik József jó voltából lehetőségük lesz a gyűjtés után rövid távon kajakba ülni és kipróbálni ezt a vízi sportot. A koordinátor kiemelte, Szobtól egészen Ipoly Tarnócig mozdulnak meg a civilek. Az akció internetes oldalán a többi helyszín és időpont is megtalálható. Indul a pásztói polgármester választáson Dömsödi Gábor. Az egykori média személyiség már volt korábban a város első embere, jelenleg a szomszédos Bokor községben tölti be ezt a pozíciót. Közösségi oldalán most azt írta, hosszas mérlegelés után azért döntött az indulás mellett, mert szereti ezt a várost és úgy érzi, hogy a ciklusból hátralévő 2,5 évben be tudná fejezni azt a munkát, amit kényszerűségből kellett abba hagynia. Hozzátette, Bokoron időarányosan jól állnak a fejlesztésekkel, és ezek folytatásához megvannak a rátermett emberek. Farkas Attila június 10-én mondott le pásztói polgármesteri tisztségéről, egészségügyi okokra hivatkozva. Közvetlen és biztonságos kerékpáros kapcsolat jön létre Dunakeszi és Budapest között. Hamarosan összekapcsolódik az északpesti szakasz az Eurovelo 6 nemzetközi útvonalával, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid részletezte, az egyik operatív program által biztosított forrás lehetővé teszi a Dunakeszi irányából érkező kerékpárút és a gáton korábban megépült aszfaltburkolatú út közötti, illetve a gát és a Duna sor közötti biztonságosan és kényelmesen kerékpározható kapcsolat kiépítését. Hozzátette, most a két leginkább hiányzó szakasz megvalósításához biztosít forrást a kormány, így a beruházással végre megszakítás nélküli kapcsolat jön létre a Dunakanyar és Budapest között. Megválasztotta Baka Andrást köztársasági elnöknek az országgyűlés. A legfelsőbb bíróság korábbi elnökét, akit a kormánypárti Tisza frakció jelölt államfőjelöltnek, titkos szavazáson 140 igen és 6 nem voksal választották meg a képviselők. A parlament azért választott új köztársasági elnököt, mert az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás államfői mandátuma július 20-án 0 órakor megszűnt. Jogköreit az alaptörvényi rendelkezéseknek megfelelően ideiglenesen Hoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke vette át. Baka András a választás eredményének kihirdetését követő 8. napon lép államfői hivatalába.
2: Közlekedés.
0: Mozgó trafipaxsal találkozhatnak ma a sofőrök az M2-es gyorsforgalmi úton, emellett Őrhalom és Szendehely belterületén is mérik az autósok sebességét.
2: És most a hírek után vissza minden idők legnagyobb slágereihez.
1: Megafon.
3: Nagyot szól.

0: Az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, kölcsönlakás, István a király, szép nyári nap. Augusztusban is dübörög a Toyota Salgótarján, Zentenyár, Salgótarján főterén. Számos előadásra további helyeket nyitottunk. Az utolsó belépők most még elérhetők. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
1: A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
2: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
3: Szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
2: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
3: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
2: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
3: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
2: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
3: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
4: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21.
2: Számolj utána.
3: Megéri hozzánk jönni.
5: Megéri hozzánk jönni.
3: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
6: Speciál óra ékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzlet soron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
7: Miért költene több százezret légkondira, ha van egy olcsóbb megoldás? Ismerje meg a Rábalux Dalfon ventilátoros mennyezeti lámpáit a balassagyarmati építkezőkboltjában. Lágyfény, kellemes légáramlat és modern dizájn egyetlen elegáns megoldásban. Mielőtt klímát választana, nézzen be hozzánk! Építkezőkboltja Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezőkboltja. Ha minőségi és olcsó kell.
8: Vannak pillanatok, amelyek évszázadokon át összekötnek bennünket. Szeptember 19-én Vácon együtt emlékezünk meg a Váci Egyházmegye alapításáról.
3: Koncertek, látványos bemutatók, interaktív kiállítások, gyermekfoglalkozások, Grillus Vilmos, a Katáng Együttes, kézműves élmények, állatsimogató, ugrálóvár és még sok meglepetés vár.
8: Este pedig egy különleges történelmi utazás következik. Egy egyedülálló színpadi játékban 500 szereplő idén nézi fel a Váci Egyházmegye történetének meghatározó pillanatait.
3: Minden program ingyenes. Találkozzunk szeptember 19-én Vácon. A részletes programot az együttépítjük.hu oldalon találod.
9: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
10: Semennyibe. Nekem Dusterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 ezer kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
9: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
10: Pontosan, mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Duster, most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu-n és márkakereskedésünkben.
11: Nyéki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márkakereskedése. Balassagyarmat, Kóvári út 14. nyekiautóház.hu.
12: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
13: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: Eli a neve, vicces, okos.
15: Ne nézz!
14: Nem nézlek!
15: Áú, kicsit nézed.
14: Tud énekelni, gyönyörű a mosolya. Eli! Nem ismertem még ilyen lányt.
16: Csak egy éjszaka a mozikban.
17: Reklámot hallottak.
18: 17 óra van.
17: Itt a Megafon.
19: A mikrofonnál Molnár Róbert.
18: Hírek.
19: Idén 6. alkalommal rendezik meg a nagy ipoly takarítást, amelyre augusztus 13-a és 15-e között kerül sor. A kezdeményezés keretében a folyó mentén, vízen és parton egyaránt gyűjtik a hulladékot az önkéntesek. A környezetvédelmi akció Balassagyarmati programjáról Frankó Viktória, a nagy ipoly takarítás magyarországi koordinátora elmondta, pénteken délután 3 órakor várják azokat a híd mellett az ipoly parton, akik kedvet éreznek ahhoz, hogy megtisztítsák a folyó környezetét, és úgy gondolják, hogy fontos a természetvédelme. Hozzátette, az önkénteseknek a Badix VS-e és Stancsik József jó voltából lehetőségük lesz a gyűjtés után rövid távon kajakba ülni és kipróbálni ezt a vízi sportot. A koordinátor kiemelte, Szobtól egészen Ipoly Tarnócig mozdulnak meg a civilek. Az akció internetes oldalán a többi helyszín és időpont is megtalálható. Indul a pásztói polgármester választáson Dömsödi Gábor. Az egykori média személyiség már volt korábban a város első embere, jelenleg a szomszédos Bokor községben tölti be ezt a pozíciót. Közösségi oldalán most azt írta, hosszas mérlegelés után azért döntött az indulás mellett, mert szereti ezt a várost és úgy érzi, hogy a ciklusból hátralévő 2,5 évben be tudná fejezni azt a munkát, amit kényszerűségből kellett abba hagynia. Hozzátette, Bokoron időarányosan jól állnak a fejlesztésekkel, és ezek folytatásához megvannak a rátermett emberek. Farkas Attila június 10-én mondott le pásztói polgármesteri tisztségéről, egészségügyi okokra hivatkozva. Közvetlen és biztonságos kerékpáros kapcsolat jön létre Dunakeszi és Budapest között. Hamarosan összekapcsolódik az északpesti szakasz az Eurovelo 6 nemzetközi útvonalával, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid részletezte, az egyik operatív program által biztosított forrás lehetővé teszi a Dunakeszi irányából érkező kerékpárút és a gáton korábban megépült aszfaltburkolatú út közötti, illetve a gát és a Duna sor közötti biztonságosan és kényelmesen kerékpározható kapcsolat kiépítését. Hozzátette, most a két leginkább hiányzó szakasz megvalósításához biztosít forrást a kormány, így a beruházással végre megszakítás nélküli kapcsolat jön létre a Dunakanyar és Budapest között. Megválasztotta Baka Andrást köztársasági elnöknek az országgyűlés. A legfelsőbb bíróság korábbi elnökét, akit a kormánypárti Tisza frakció jelölt államfőjelöltnek, titkos szavazáson 140 igen és 6 nem voksal választották meg a képviselők. A parlament azért választott új köztársasági elnököt, mert az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás államfői mandátuma július 20-án 0 órakor megszűnt. Jogköreit az alaptörvényi rendelkezéseknek megfelelően ideiglenesen Hoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke vette át. Baka András a választás eredményének kihirdetését követő 8. napon lép államfői hivatalába.
20: Közlekedés.
19: Mozgó trafipaxsal találkozhatnak ma a sofőrök az M2-es gyorsforgalmi úton, emellett Őrhalom és Szendehely belterületén is mérik az autósok sebességét.
20: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel.
21: Megafon. Nagyot szól.

0: szólnak a 80-as.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.

0: Minden idők legnagyobb slágerei.
1: Balassagyarmaton a Főtéri úra alatt.
0: FM 95.7.

0: Reklám.
1: Mesztelen igazság, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, kölcsönlakás, István a király, szép nyári nap. Augusztusban is dübörög a Toyota Salgótarján, Zentenyár, Salgótarján főterén. Számos előadásra további helyeket nyitottunk. Az utolsó belépők most még elérhetők. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
2: Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád a Palócringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palócring. Ne csak nézd a versenyt, vezest!
3: Tessék, CH Klíma.
4: CH Klíma.
3: Igen, CH Klíma.
4: CH Klíma.
5: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
6: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
7: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
8: Ne drámázzon, váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
7: Horizontablak.hu.
9: Minden hónapban óriási akciók a balassagyarmati Opárt optikában. Nyugdíjasok, figyelem! Augusztusban minden szemüveglencsére 30% kedvezményt adunk, legyen az vékonyított,

0: Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
1: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Eli a neve, vicces, okos.
4: Ne nézz!
3: Nem nézlek!
4: Au, kicsit nézed.
3: Tud énekelni, gyönyörű a mosolya. Eli! Nem ismertem még ilyen lányt. Csak egy éjszaka a mozikban.
5: Zárd a nyarat a Füleki Várlak Fesztiválon. Palócföld legnagyobb könnyű zenei és kulturális fesztiválja téged is vár augusztus 27-e és 30-a között Füleken, a Várudvarban és a Bebek Pajtában. A színpadon Dash, Valmár, Szikora Robert és az Ergo, Meringer, Analog Balaton, Bongor, Filó Live, Budafolk Band, A Kör, Edda, Musical, a Szomszédnéni produkciós iroda és még sokan mások. 4 nap alatt 4 helyszínen több mint 30 fellépő augusztus 27-e és 30-a között Füleken a Várlak Fesztiválon.
6: Részletek a Várlak Fesztivál Facebook oldalán és a várlak.eu weboldalon.
7: Reklámot hallottak.
8: 18 óra van.
7: Itt a Megafon.
9: A Megafon hírei következnek 2026. augusztus 12-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
8: Hírek.
9: Idén 6. alkalommal rendezik meg a nagy Ipoly takarítást, amelyre augusztus 13-a és 15-e között kerül sor. A kezdeményezés keretében a folyó mentén vízen és parton egyaránt gyűjtik a hulladékot az önkéntesek. A környezetvédelmi akció balassagyarmati programjáról Frankó Viktória, a nagy Ipoly takarítás magyarországi koordinátora elmondta, pénteken délután 3 órakor várják azokat a híd mellett az Ipoly parton, akik kedvet éreznek ahhoz, hogy megtisztítsák a folyó környezetét, és úgy gondolják, hogy fontos a természetvédelme. Hozzátette, az önkénteseknek a Badisz VS-e és Stancsik József jó voltából lehetőségük lesz a gyűjtés után rövid távon kajakba ülni és kipróbálni ezt a vízi sportot. A koordinátor kiemelte, Szobtól egészen Ipoly Tarnócig mozdulnak meg a civilek. Az akció internetes oldalán a többi helyszín és időpont is megtalálható. Frankó Viktóriát, a nagy Ipoly takarítás magyarországi koordinátorát hallják.
10: Az idén már 6. alkalommal kerül megrendezésre a nagy Ipoly takarítás, ugye ez mindig az Ipoly folyó névnapjához közeleső időpont, most augusztus 13-14-15, ugye vízen és parton is van szemétszedés, Balassagyarmaton 14-én, augusztus 14-én pénteken délután 3 órakor várjuk mindazokat a határhíd melletti Ipoly parton, akik kedvet éreznek ahhoz, hogy megtisztítsuk az Ipoly partot, és úgy gondolják, hogy fontos a környezetünk védelme, tehát várjuk a parti szemétszedőket. Családoknak is javaslom ezt a kis péntek délutáni programot, hiszen a szemétszedés után gyakorlatilag a Badisz VS-e jóvoltából és Stancsik József jóvoltából lesz lehetőség esetleg egy rövid távon kajakba ülni a szülőknek, a gyerekekkel, és esetleg megnézni azt is, hogy az Ipolyban a szemetet hogy lehet összeszedni. Lehet, hogy egy-két palackot még találnak is.
9: Az alacsony vízállásnak köszönhetően lehetőség nyílt a kisváci Dunapart rendbetételére Vácott. A munkálatok során a szállóda hajók hullámzása által partra hordott nagyobb sziklákat, a hordalékból épített dombokat és egyéb egyenetlenségeket szüntetik meg, tudta meg rádiunk a választókerület önkormányzati képviselőjétől. A munkálatok hátteréről és a rendezés fontosságáról Szádócki Imre elmondta, most meg tudnak csinálni olyan feladatokat is, amelyek korábban a kajakosoknak és evezősöknek gondoltak. Okoztak. Ugyanakkor a part elegyengetése mindenki számára élvezhetőbb környezetet biztosít. Szádócki Imrét, Vác önkormányzati képviselőjét hallják.
11: Igen, tehát az, ami hátrány tud lenni, hogy alacsony vízállás, az ezzel kapcsolatban viszont kis előnyt is okoz, hogy most meg tudunk csinálni olyan munkákat, amikkel így a kisváci Dunapartot rendbe tudjuk tenni, ugye? A szállodahajók, amiről már szóval beszélgettünk, átrendezik itt a partot, a hullámzás, nagy sziklákat hoznak lefelé, stb. Ilyen különböző dombokat emelnek a sóderbe. Ezeket a dolgokat tudjuk most ezen a részen helyrehozni. Illetve hát a kajakosok, az evezősök, nekik is problémákat okoznak ezek a dolgok, és főleg az ők kérésükre csináljuk meg ezeket a dolgokat. Tehát mindenki más kérésére is, aki ugye a kisváci Dunapart, a Vásznak a tehát ott strandolnak, ugye nem annyira hivatalosan, mert nincs ilyen kifejezett szabastand, de ugye rengetegen fürödnek, strandolnak ott ezen a részen, úgyhogy most ezt a részt szeretjük ilyen simába, egyenesé tenni, és akkor ilyen megoldódnak ezek a problémák.
9: Indul a Pest új polgármester választáson Dömsödi Gábor. Az egykori média személyiség már volt korábban a város első embere, jelenleg a szomszédos Bokor községben tölti be ezt a pozíciót. Közösségi oldalán most azt írta, hosszas mérlegelés után azért döntött az indulás mellett, mert szereti ezt a várost, és úgy érzi, hogy a ciklusból hátralévő 2,5 évben be tudná fejezni azt a munkát, amit kényszerűségből kellett abba hagynia. Hozzátette, Bokoron időarányosan jól állnak a fejlesztésekkel, és ezek folytatásához megvannak a rátermett emberek. Farkas Attila június 10-én mondott le Pászt új polgármesteri tisztségéről, egészségügyi okokra hivatkozva. Az ország fizető strandjai közül Balassagyarmaton a legolcsóbb a felnőtt napi jegy, olvasható a HVG legfrissebb számában. A cikkben az asszály okozta egyre szűkülő szabad strand lehetőségeket vetették össze a fizetős helyekkel. Azt írták, átlagosan a belépők több 1000 forintba kerülnek. Egy 4 fős család egy napos hűsölése szerényebb fogyasztással is akár több 10 000 forintos kiadás lehet. A cikkben összevetik a fővárosi és vidéki strandokat is. Budapesten a Palatinoson 18 000, míg a Rómain 13 000 forint a hétvégi családi jegy. A balassagyarmati 900 forintos felnőtt napi jegyhez hasonló árak Pakson és Esztergomban vannak. Előbbinél 1200, utóbbinál 1300 forint a belépő. Közvetlen és biztonságos kerékpáros kapcsolat jön létre Dunakeszi és Budapest között. Hamarosan összekapcsolódik az északpesti szakasz az Eurovelo 6 nemzetközi útvonalával, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid részletezte, az egyik operatív program által biztosított forrás lehetővé teszi a Dunakeszi irányából érkező kerékpárút és a gáton korábban megépült aszfaltburkolatú út közötti, illetve a gát és a Dunasor közötti biztonságosan és kényelmesen kerékpározható kapcsolat kiépítését. Hozzátette, most a két leginkább hiányzó szakasz megvalósításához biztosít forrást a kormány, így a beruházással végre megszakítás nélküli kapcsolat jön létre a Dunakanyar és Budapest között. Világbajnoki címet ünnepelhet Gergely Botond, a balassagyarmati Mixád Kálmán Horgász Egyesület fiatal versenyzője, aki a magyar U15-ös válogatott tagjaként állhatott fel a dobogó legfelső fokára a franciaországi utánpótlás horgász világbajnokságon. A viadalon a magyar csapat aranyérmet szerzett, Botond pedig egyéniben is remekelt, a 9. helyen zárt.
12: Közlekedés.
9: Éjszakai sebességmérésre lehet számítani Solgó-Tarjánban a Széchenyi úton, valamint a 2-es főúton Szűd-Liget belterületén. Ne hajtsanak gyorsan!
12: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
13: mega jó hangulatban.
14: Megafon. Nagyot szól.

0: mikrofon idén is elhozza minden idők legnagyobb nyári slágerei.
1: Munkahelyen, autóban, vízparton, mindenhol nagyot szól.
0: Eredeti meg a slágerek, a nyár minden erejével.
1: Ez a Megafon.

0: Reklám. Reklám.
1: Ahány történet, annyi héra árnyalat. Találd meg a saját történetet a készre kevert Héra MyColor vagy Héra Keramik színek között. Vagy fedezd fel a Héra árnyalataiban rejlő több ezer további lehetőséget. És kevertest ki a kedvencedet. A te történeted milyen színben ragyog. Héra. A te árnyalatod. A mi szakértelmünk. Keresd a K&K festékmesternél. Balassagyarmaton. A nyugati ipartelepen.
2: A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca

0: 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG Salon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
1: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free rugóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
2: Speciál óraékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
3: Hé, hey, Balassa gyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapeños. Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel. Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassa gyarmaton, a kórház mellett.
4: Van, amit egyszerűen nem lehet elfelejteni. Az illatot, amikor a sütőből kikerül a bársonyi ércemel, a ropogós rántott velőt, a szaftos cigány pecsenyét, vagy azt a legendás Széchenyi pecsenyét, amit csak itt készítenek igazán.
5: A Széchenyi bársony vendéglőben minden falat egy kicsit olyan, mintha hazatérnél. Házias, magyaros ízek, friss alapanyagok, bőséges adagok, és az a családias hangulat, ahová mindig jó visszatérni.
4: Hétfőtől péntekig pedig friss, változatos napi menü is vár.
5: Bársony vendéglő, ahol a hagyomány mindig terítéken van.
4: Bársonyvendéglő.hu. Bársonyvendéglő.hu.
6: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-ral ez mennyibe kerül?
7: Semennyibe. Nekem Dusterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 000 kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
6: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
7: Pontosan, mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Duster, most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu-n és márkakereskedésünkben.
8: Nyéki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márkakereskedése. Balassa gyarmat, Kovári út 14. Nyékiautóház.hu.
9: Reklámot hallottak.
10: 19 óra van.
9: Itt a Megafon.
11: A mikrofonnál Molnár Róbert.
10: Hírek.
11: Indul a Pest új polgármester választáson Dömsödi Gábor. Az egykori média személyiség már volt korábban a város első embere, jelenleg a szomszédos Bokor községben tölti be ezt a pozíciót. Közösségi oldalán most azt írta, hosszas mérlegelés után azért döntött az indulás mellett, mert szereti ezt a várost és úgy érzi, hogy a ciklusból hátralévő 2,5 évben be tudná fejezni azt a munkát, amit kényszerűségből kellett abba hagynia. Hozzátette, Bokoron időarányosan jól állnak a fejlesztésekkel, és ezek folytatásához megvannak a rátermett emberek. Farkas Attila június 10-én mondott le Pászt új polgármesteri tisztségéről, egészségügyi okokra hivatkozva. Világbajnoki címet ünnepelhet Gergely Botond, a balassagyarmati Mikszáth Kálmán Horgász Egyesület fiatal versenyzője, aki a magyar U15-ös válogatott tagjaként állhatott fel a dobogó legfelső fokára a franciaországi utánpótlás horgász világbajnokságon. A viadalon a magyar csapat aranyérmet szerzett, Botond pedig egyéniben is remekelt, a 9. helyen zárt. A Gróf Széchenyi elemér Sárvár Felsővidék Alapítvány közleményt adott ki, amelyben arról írnak, hogy több mint 13 éven keresztül próbálták tárgyalásos úton rendezni a Széchenyi név használatának jogi feltételeit, de ezek nem vezettek eredményre, ezért hivatalos lépéseket tesznek az ügyben. A Telex beszámolója szerint azt írták, az elmúlt évtizedekben állami gazdaságfejlesztési és hitelprogramok, illetve tőkealapok is ezt a nevet választották, azonban nem rendezték a Széchenyi név használatának kereteit. Ilyen volt például a Széchenyi 2020, amellyel önkormányzatok juthattak támogatáshoz, vagy a Széchenyi Terv Plus, amely vállalkozásoknak adott támogatást elektromos autók vásárlására. Hozzátették, azt tapasztalták, hogy jelentős gazdasági szereplők, a leköszönő kormányzat, valamint a lazában vagy szorosabban kötődő intézmények a névhasználatot egyfajta automatikus jognak tekintették. csaknem 120 éve elsüllyedt hadihajó roncsait fedezték fel az Egyesült Királyság déli partjainál, olvasható a 24.hu-n. A régóta eltűnt rombolót búvár történészek találták meg, akik 5 éven keresztül kutattak a roncs után. A hadihajó 1908-ban süllyedt el, miután gyakorlatozás során összeütközött egy másik vízijárművel. A baleset következtében gyakorlatilag ketté tört. A hajó orra szinte azonnal a mélybe merült, a farát pedig mintegy 3 perccel később nyelte el a víz. Az 57 fős legénységnek kevesebb, mint a fele élte túl az ütközést, és a kapitány is odaveszett. Úgy tűnik, Brad Pitt és Jennifer Aniston között újra szoros barátság alakult ki, olvasható a Sterity.hu-n. Olyannyira, hogy a két sztár a hírek szerint titkos ebédeken is találkozgatott. A színészek 2000 és 2005 között voltak házasok, válások után pedig hosszú éveken keresztül távol maradtak egymástól. Pitt mostanában legalább hetente egyszer érkezik arra a forgatásra, amelyen volt felesége is dolgozik. A színész mindig egyenesen Jennifer lakókocsijához megy, ahol kettesben ebéd. Rettegett Hernádi Judit, mielőtt a Sziget nagy színpadára lépett a Brody dalok napján, árulta el a színésznő a Blicknek. A művész a lányával, Tarján Zsófival, a Honey Beast frontemberével énekelt együtt. Úgy fogalmazott, annak ellenére, hogy lánya segített neki a felkészülésben, nagyon félt, mivel nem szereti a hatalmas színpadokat, és sokalta a színházi körülményekhez képest is óriási embertömeget.
12: Közlekedés.
11: Éjszakai sebességmérésre lehet számítani Solgó-Tarjánban a Széchenyi úton, valamint a 2-es főúton Szűd-Liget belterületén. Ne hajtsanak gyorsan!
13: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
14: mega jó hangulatban.
15: Megafon. Nagyot szól.

0: 20 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Az alacsony vízállásnak köszönhetően lehetőség nyílt a kisváci Dunapart rendbetételére Vácott. A munkálatok során a szállóda hajók hullámzása által partra hordott nagyobb sziklákat, a hordalékból épített dombokat és egyéb egyenetlenségeket szüntetik meg, tudta meg rádiunk a választókerület önkormányzati képviselőjétől. A munkálatok hátteréről és a rendezés fontosságáról Szádulcki Imre elmondta, most meg tudnak csinálni olyan feladatokat is, amelyek korábban a kajakosoknak és evezősöknek gondoltak. Okoztak. Ugyanakkor a part elegyengetése mindenki számára élvezhetőbb környezetet biztosít. Az ország fizetős strandjai közül Balassagyarmaton a legolcsóbb a felnőtt napi jegy, olvasható a HVG legfrissebb számában. A cikkben az asszály okozta egyre szűkülő szabad strand lehetőségeket vetették össze a fizetős helyekkel. Azt írták, átlagosan a belépők több ezer forintba kerülnek. Egy négyfős család egy napos hűsölése szerényebb fogyasztással is akár több tízezer forintos kiadás lehet. A cikkben összevetik a fővárosi és vidéki strandokat is. Budapesten a Palatinoson 18 ezer, míg a Rómain 13 000 forint a hétvégi családi jegy. A balassagyarmati 900 forintos felnőtt napi jegyhez hasonló árak Pakson és Esztergomban vannak, előbbinél 1200, utóbbinál 1300 forint a belépő. Közvetlen és biztonságos kerékpáros kapcsolat jön létre Dunakeszi és Budapest között. Hamarosan összekapcsolódik az északpesti szakasz az Eurovelo 6 nemzetközi útvonalával, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid részletezte, az egyik operatív program által biztosított forrás lehetővé teszi a Dunakeszi irányából érkező kerékpárút és a gáton korábban megépült aszfaltburkolatú út közötti, illetve a gát és a Dunasor közötti biztonságosan és kényelmesen kerékpározható kapcsolat kiépítését. Hozzátette, most a két leginkább hiányzó szakasz megvalósításához biztosít forrást a kormány, így a beruházással végre megszakítás nélküli kapcsolat jön létre a Dunakanyar és Budapest között. Az elsősök szüleinek kétharmada legalább 75 ezer forintos kiadással számol, mivel az első tanév előtt számos évekre szánt felszerelés kerül egyszerre a bevásárló listára. Derül ki egy friss kutatásból. 39%-uk az iskolatáskát és a tolltartót, minden negyedik család pedig a tanulósarok kialakítását tartja a legnagyobb tételnek. A második, harmadik és negyedik osztályosok közel 60%-a, a felső évfolyamosok 45%-a a meglévő táskájával kezdi az új tanévet. A költések súlypontja is változik, mindkét korcsoportban a ruházatot és a cipőt jelölték meg a szülők a legnagyobb kiadásként. Az alapvető iskolaszerek azonban így is jelentős tételt képviselnek. Az elsősöket leszámítva az általános iskolás gyerekek szüleinek fele 30 ezer forintnál többet tervez ezekre költeni. Franciaországban a törvényhozás felsőháza megszavazta azt a jogszabályt, amely alapján a közösségi média platformok használata tilossá válik minden 15. életévét be nem töltött fiatal számára. A szabályozás kötelezettjei ezúttal is a platform üzemeltetők, amelyek immár fokozott jogi felelősséggel tartoznak azért, ha egy kiskorú mégis hozzáfér a hálózatukhoz. Először tavaly Ausztrália döntött a közösségi felületek korlátozásáról, ehhez csatlakozik most első EU-s országként Francia.
1: Közlekedés.
2: Éjszakai sebességmérésre lehet számítani Solgó-Tarjánban a Széchenyi úton, valamint a 2-es főúton Szűd-Liget belterületén. Ne hajtsanak gyorsan!
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 21 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
2: Az elsősök szüleinek kétharmada legalább 75 ezer forintos kiadással számol, mivel az első tanév előtt számos, évekre szánt felszerelés kerül egyszerre a bevásárló listára. Derül ki egy friss kutatásból. 39%-uk az iskolatáskát és a tolltartót, minden negyedik család pedig a tanulósarok kialakítását tartja a legnagyobb tételnek. A második, harmadik és negyedik osztályosok közel 60%-a, a felső évfolyamosok 45%-a a meglévő táskájával kezdi az új tanévet. A költések súlypontja is változik. Mindkét korcsoportban a ruházatot és a cipőt jelölték meg a szülők a legnagyobb kiadásként. Az alapvető iskolaszerek azonban így is jelentős tételt képviselnek. Az elsősöket leszámítva az általános iskolás gyerekek szüleinek fele 30 ezer forintnál többet tervez ezekre költeni. A Gróf Széchenyi elemér Sárvár Felsővidék Alapítvány közleményt adott ki, amelyben arról írnak, hogy több mint 13 éven keresztül próbálták tárgyalásos úton rendezni a Széchenyi név használatának jogi feltételeit, de ezek nem vezettek eredményre, ezért hivatalos lépéseket tesznek az ügyben. A Telex beszámolója szerint azt írták, az elmúlt évtizedekben állami gazdaságfejlesztési és hitelprogramok, illetve tőkealapok is ezt a nevet választották, azonban nem rendezték a Széchenyi név használatának kereteit. Ilyen volt például a Széchenyi 2020, amellyel önkormányzatok juthattak támogatáshoz, vagy a Széchenyi Terv Plus, amely vállalkozásoknak adott támogatást elektromos autók vásárlására. Hozzátették, azt tapasztalták, hogy jelentős gazdasági szereplők, a leköszönő kormányzat, valamint a lazábban vagy szorosabban kötődő intézmények a névhasználatot egyfajta automatikus jognak tekintették. Minden eddigi rekordot megdöntött a Szlovákiában vendégészakákat töltő turisták száma júniusban, közölte a Szlovák Statisztikai Hivatal. A friss adatokból kiderül, júniusban mintegy 640 ezer vendéget fogadtak a szállodák és más szálláshelyek, ami az előző évhez képest 5,6%-kal volt több, és 4,9%-kal haladta meg az eddigi rekordot tartó 2019-es év júniusi adatait. A szálláshelyeken vendégészakákat töltő vendégek legnagyobb hányadát, mintegy kétharmadát a hazai turizmus adta. Úgy tűnik, Brad Pitt és Jennifer Aniston között újra szoros barátság alakult ki, olvasható a Sterity.hu-n. Olyannyira, hogy a két sztár a hírek szerint titkos ebédeken is találkozgatott. A színészek 2000 és 2005 között voltak házasok, válások után pedig hosszú éveken keresztül távol maradtak egymástól. Pitt mostanában legalább hetente egyszer érkezik arra a forgatásra, amelyen volt felesége is dolgozik. A színész mindig egyenesen Jennifer lakókocsijához megy, ahol kettesben ebéd.
1: Közlekedés.
2: Éjszakai sebességmérésre lehet számítani Solgó-Tarjánban a Széchenyi úton, valamint a kettes főúton Szűd-Liget belterületén. Ne hajtsanak gyorsan.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.
4: You're a freak.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 22 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A Megafon hírei következnek 2026. augusztus 12-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
4: Hírek.
3: Idén 6. alkalommal rendezik meg a nagy Ipoly takarítást, amelyre augusztus 13-a és 15-e között kerül sor. A kezdeményezés keretében a folyó mentén, vízen és partban egyaránt gyűjtik a hulladékot az önkéntesek. A környezetvédelmi akció balassagyarmati programjáról Frankó Viktória, a nagy Ipoly takarítás magyarországi koordinátora elmondta, pénteken délután 3 órakor várják azokat a híd mellett az Ipoly parton, akik kedvet éreznek ahhoz, hogy megtisztítsák a folyó környezetét, és úgy gondolják, hogy fontos a természetvédelme. Hozzátette, az önkénteseknek a Badix VS-e és Stancsik József jóvoltából lehetőségük lesz a gyűjtés után rövid távon kajakba ülni és kipróbálni ezt a vízi sportot. A koordinátor kiemelte, Szobtól egészen Ipoly Tarnócig mozdulnak meg a civilek. Az akció internetes oldalán a többi helyszín és időpont is megtalálható. Frankó Viktóriát, a nagy Ipoly takarítás magyarországi koordinátorát hallják.
5: Az idén már 6. alkalommal kerül megrendezésre a nagy Ipoly takarítás, ugye ez mindig az Ipoly folyó névnapjához közeleső időpont, most augusztus 13-14-15, ugye vízen és parton is van szemétszedés, Balassagyarmaton 14-én, augusztus 14-én pénteken délután 3 órakor várjuk mindazokat a határhíd melletti Ipoly parton, akik kedvet éreznek ahhoz, hogy megtisztítsuk az Ipoly partot, és úgy gondolják, hogy fontos a környezetünk védelme, tehát várjuk a parti szemétszedőket. Családoknak is javaslom ezt a kis péntek délutáni programot, hiszen a szemétszedés után gyakorlatilag a Badis VS-e jóvoltából és Stancsik József jóvoltából lesz lehetőség esetleg egy rövid távon kajakba ülni a szülőknek, a gyerekekkel, és esetleg megnézni azt is, hogy az Ipolyban a szemetet hogy lehet összeszedni. Lehet, hogy egy-két palackot még találnak is.
3: Az alacsony vízállásnak köszönhetően lehetőség nyílt a kisváci Dunapart rendbetételére Vácott. A munkálatok során a szállodahajók hullámzása által partra hordott nagyobb sziklákat, a hordalékból épített dombokat és egyéb egyenetlenségeket szüntetik meg, tudta meg rádiunk a választókerület önkormányzati képviselőjétől. A munkálatok hátteréről és a rendezés fontosságáról Szádulcki Imre elmondta, most meg tudnak csinálni olyan feladatokat is, amelyek korábban a kajakosoknak és evezősöknek gondoltak. Okoztak. Ugyanakkor a part elegyengetése mindenki számára élvezhetőbb környezetet biztosít. Szádulcki Imrét, Vác önkormányzati képviselőjét hallják.
6: Igen, tehát az, ami hátrány tud lenni, ugye alacsony vízállás, az ezzel kapcsolatban viszont kis előnyt is okoz, hogy most meg tudunk csinálni olyan munkákat, amikkel így a kisváci Dunapartot rendbe tudjuk tenni, ugye? A szállodahajók, amiről már szóval beszélgettünk, átrendezik itt a partot, a hullámzás, nagy sziklákat hoznak lefelé, stb. Ilyen különböző dombokat emelnek a sódebből. Ezeket a dolgokat tudjuk most ezen a részen helyrehozni. Illetve hát a kajakosok, az evezősök, nekik is problémákat okoznak ezek a dolgok, és főleg az ők kérésükre csináljuk meg ezeket a dolgokat. Tehát mindenki más kérésére is, aki ugye a Kisváci Dunapart, a Vásznak a tehát ott strandolnak, ugye nem annyira hivatalosan, mert nincs ilyen kifejezett szabastand, de ugye rengetegen fürödnek, strandolnak ott ezen a részen, úgyhogy most ezt a részt szeretjük ilyen simába, egyenesé tenni, és akkor ilyen megoldódnak ezek a problémák.
3: Indul a pásztói polgármester választáson Dömsödi Gábor. Az egykori média személyiség már volt korábban a város első embere, jelenleg a szomszédos Bokor községben tölti be ezt a pozíciót. Közösségi oldalán most azt írta, hosszas mérlegelés után azért döntött az indulás mellett, mert szereti ezt a várost és úgy érzi, hogy a ciklusból hátralévő 2,5 évben be tudná fejezni azt a munkát, amit kényszerűségből kellett abba hagynia. Hozzátette, Bokoron időarányosan jól állnak a fejlesztésekkel, és ezek folytatásához megvannak a rátermett emberek. Farkas Attila június 10-én mondott le pásztói polgármesteri tisztségéről, egészségügyi okokra hivatkozva. Az ország fizető strandjai közül Balassagyarmaton a legolcsóbb a felnőtt napi jegy, olvasható a HVG legfrissebb számában. A cikkben az asszály okozta egyre szűkülő szabad strand lehetőségeket vetették össze a fizetős helyekkel. Azt írták, átlagosan a belépők több ezer forintba kerülnek. Egy négyfős család egy napos hűsölése szerényebb fogyasztással is akár több tízezer forintos kiadás lehet. A cikkben összevetik a fővárosi és vidéki strandokat is. Budapesten a Palatinoson 18 ezer, míg a Rómain 13 ezer forint a hétvégi családi jegy. A balassagyarmati 900 forintos felnőtt napi jegyhez hasonló árak Pakson és Esztergomban vannak. Előbbinél 1200, utóbbinál 1300 forint a belépő. Közvetlen és biztonságos kerékpáros kapcsolat jön létre Dunakeszi és Budapest között. Hamarosan összekapcsolódik az észak-pesti szakasz az Eurovelo 6 nemzetközi útvonalával, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid részletezte, az egyik operatív program által biztosított forrás lehetővé teszi a Dunakeszi irányából érkező kerékpárút és a gáton korábban megépült aszfaltburkolatú út közötti, illetve a gát és a Dunasor közötti biztonságosan és kényelmesen kerékpározható kapcsolat kiépítését. Hozzátette, most a két leginkább hiányzó szakasz megvalósításához biztosít forrást a kormány, így a beruházással végre megszakítás nélküli kapcsolat jön létre a Dunakanyar és Budapest között. Világbajnoki címet ünnepelhet Gergely Botonda balassagyarmati Mixát Kálmán Horgász Egyesület fiatal versenyzője, aki a magyar U15-ös válogatott tagjaként állhatott fel a dobogó legfelső fokára a franciaországi utánpótlás horgász világbajnokságon. A viadalon a magyar csapat aranyérmet szerzett, Botond pedig egyéniben is remekelt, a 9. helyen zárt.
2: Közlekedés.
3: Éjszakai sebességmérésre lehet számítani Solgó-Tarjánban a Széchenyi úton, valamint a 2-es főúton Szűd-Liget belterületén. Ne hajtsanak gyorsan!
2: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
2: Itt a Megafonban.

Nekem csak az a gyönyörű, és veled repülök, te is kapaszkodj belém. Legyőzöl és fülemelsz, s akkor minden az egyéb, s már nem hallok semmit, csak a lélegzeted. Minket összeláncolt a képzeled, valami ezerrel végig fut a hátam.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 23 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A mikrofonnál Molnár Róbert.
4: Hírek.
3: Megválasztotta Baka Andrást köztársasági elnöknek az országgyűlés. A legfelsőbb bíróság korábbi elnökét, akit a kormánypárti Tisza frakció jelölt államfőjelöltnek, titkos szavazáson 140 igen és 6 nem voksal választották meg a képviselők. A parlament azért választott új köztársasági elnököt, mert az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás államfői mandátuma július 20-án 0 órakor megszűnt. Jogköreit az alaptörvényi rendelkezéseknek megfelelően ideiglenesen Forst Hoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke vette át. Baka András a választás eredményének kihirdetését követő 8. napon lép államfői hivatalába. Az elsősök szüleinek kétharmada legalább 75 ezer forintos kiadással számol, mivel az első tanév előtt számos, évekre szánt felszerelés kerül egyszerre a bevásárló listára. Derül ki egy friss kutatásból. 39%-uk az iskolatáskát és a tolltartót, minden negyedik család pedig a tanulósarok kialakítását tartja a legnagyobb tételnek. A második, harmadik és negyedik osztályosok közel 60%-a, a felső évfolyamosok 45%-a a meglévő táskájával kezdi az új tanévet. A költések súlypontja is változik. Mindkét korcsoportban a ruházatot és a cipőt jelölték meg a szülők a legnagyobb kiadásként. Az alapvető iskolaszerek azonban így is jelentős tételt képviselnek. Az elsősöket leszámítva az általános iskolás gyerekek szüleinek fele 30 ezer forintnál többet tervez ezekre költeni. Véradásra hívja a lakosságot a hosszú hétvége előtt az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. Közös sajtóközleményükben a két szervezet kiemelte. Az előző évek tapasztalatai alapján az augusztus 20-ai ünnepnap és a hosszú hétvége a véradások számát is befolyásolja, miközben az egészségügyi intézményekben ez alatt is szükség lesz a vérkészítményekre. A megfelelő készletek biztosításával már előre fel kell készülni. Arra kérnek mindenkit, aki egészségesnek érzi magát és alkalmas véradónak, hogy már most tervezze meg a segítségnyújtást a hosszú hétvége előtti vagy utáni napokra. Kitértek arra is, hogy a két szervezet közös nyári kampánya keretében a véradók ismert hazai zenekarok koncertjeire nyerhetnek belépőjegyeket. Rettegett Hernádi Judit, mielőtt a Sziget nagy színpadára lépett a Bródi dalok napján, árulta el a színésznő a Blicknek. A művész a lányával, Tarján Zsófival, a Honey Beast frontemberével énekelt együtt. Úgy fogalmazott annak ellenére, hogy lánya segített neki a felkészülésben, nagyon félt, mivel nem szereti a hatalmas színpadokat és sokalta a színházi körülményekhez képest is óriási embertömeget.
2: Közlekedés.
3: Éjszakai sebességmérésre lehet számítani Solgó-Tarjánban a Széchenyi úton, valamint a 2-es főúton Szűd-Liget belterületén. Ne hajtsanak gyorsan!
2: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
2: Itt a Megafonban.

0: Ez volt a Szerelem hullámhosszán. Álmodjanak szépeket. Jó éjszakát.
1: Jó éjszakát. 0 óra. Itt a

0: Megafon. A Megafon hírei következnek 2026. augusztus 13-án. A mikrofonnál Andor Tamás.
1: Hírek.
2: A kihelyezett paksi kormányülés után Magyar Péter bejelentette, hogy azonnal megkezdik egy dunai fenékküszöb építését a paksi atomerőmű és Duna-Szent Benedek között. A munkálatok során mintegy 150 ezer köbméter követ használnak fel a mederben. A posztban azt írja, a honvédelmi miniszter 100 katonát rendelt ki az építkezés támogatására, és napi 24 órás munkavégzést rendeltek el. A beruházás célja, hogy a dunai vízszint az atomerőmű hűtőcsatornájánál ne csökkenjen mínusz 90 cm alá, biztosítva az erőmű teljes kapacitású működését. A Duna vízállása az elmúlt időszakban sosem látott szintre esett vissza, ami a hajóforgalmat is akadályozta, és Paks teljesítményének csökkentését tette szükségessé. A kivitelezés koordinálásával Kádárpál tábornokot bízták meg, a tervezést a Budapesti Műszaki Egyetem bevonásával végzik, a szükséges engedélyezési eljárások pedig a munkálatokkal párhuzamosan zajlanak. A Tisza támogatottsága 50% alá csúszott vissza a teljes népességben, és 60% alá a választani tudók bázisán, de a biztos szavazó pártválasztók körében továbbra is több mint 60%-on áll. Derül ki az Európion augusztusi közvéleménykutatásából, amit a 24.hu ismertetett. A felmérésből az is látszik, hogy a Fidesz támogatottsága nem változott érdemben július óta, a Mi Hazánk viszont valamelyest erősödött. A teljes népességben a júliusi 8-ról 10%-ra, a pártválasztók között 10-ről 12-re, míg a biztos szavazó pártválasztók között szintén 8-ról 10%-ra nőtt a Mi Hazánk népszerűsége, ami a korábbi hónapok emelkedő trendjébe illeszkedik. A mesterséges intelligencia eddig szabályozatlan terjedése miatt 2028-ra a magyarországi zenei jogdíjbevételek csaknem ötöde kerülhet veszélybe. Összességében 12 milliárd forintra rúghat a kiesés, állapította meg közleményében a ProArt, szövetség a szerzői jogokért. Részletezték, a magyarországi zenészek közvetlen és közvetett módon évente több mint 282 milliárd forint hozzáadott értéket állítanak elő, ami a GDP 0,3%-át teszi ki. Ám ez a gazdasági erő az AI hatása miatt jelentősen gyengülhet. Hozzátették, a mesterséges intelligencia által leginkább érintett szegmensek közé a háttérzenét, a produkciós zenét és a streaminget sorolták. Demi Lovato meglepetés szerepben visszatér a Rock Tábor 3-ba. Az énekes színésznőről korábban csak azt jelentették be, hogy vezető producerként vesz részt a folytatás elkészítésében. Képernyő szereplését viszont nem erősítették meg. Most viszont kiderült, újra Michi Torres szerepébe bújik. A produkcióban emellett ismét feltűnnek a Jonas testvérek is.
0: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
1: Megafon. Megafon. Nagyot szól.

0: Egy óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: A kihelyezett paksi kormányülés után

0: Magyar Péter bejelentette, hogy azonnal megkezdik egy dunai fenékküszöb építését a Paksi atomerőmű és Dunaszentbenedek között. A munkálatok során mintegy 150 ezer köbméter követ használnak fel a mederben. A posztban azt írja, a honvédelmi miniszter 100 katonát rendelt ki az építkezés támogatására, és napi 24 órás munkavégzést rendeltek el. A beruházás célja, hogy a dunai vízszint az atomerőmű hűtőcsatornájánál ne csökkenjen mínusz 90 cm alá, biztosítva az erőmű teljes kapacitású működését. A Duna vízállása az elmúlt időszakban sosem látott szintre esett vissza, ami a hajóforgalmat is akadályozta, és Paks teljesítményének csökkentését tette szükségessé. A kivitelezés koordinálásával Kádárpál tábornokot bízták meg, a tervezést a Budapesti Műszaki Egyetem bevonásával végzik, a szükséges engedélyezési eljárások pedig a munkálatokkal párhuzamosan zajlanak. A Tisza támogatottsága 50% alá csúszott vissza a teljes népességben, és 60% alá a választani tudók bázisán, de a biztos szavazó pártválasztók körében továbbra is több mint 60%-on áll. Derül ki az Európion augusztusi közvéleménykutatásából, amit a 24.hu ismertetett. A felmérésből az is látszik, hogy a Fidesz támogatottsága nem változott érdemben július óta, a Mi Hazánk viszont valamelyest erősödött. A teljes népességben a júliusi 8-ról 10%-ra, a pártválasztók között 10-ről 12-re, míg a biztos szavazó pártválasztók között szintén 8-ról 10%-ra nőtt a Mi Hazánk népszerűsége, ami a korábbi hónapok emelkedő trendjébe illeszkedik. A mesterséges intelligencia eddig szabályozatlan terjedése miatt 2028-ra a magyarországi zenei jogdíjbevételek csaknem ötöde kerülhet veszélybe. Összességében 12 milliárd forintra rúghat a kiesés, állapította meg közleményében a ProArt, szövetség a szerzői jogokért. Részletezték, a magyarországi zenészek közvetlen és közvetett módon évente több mint 282 milliárd forint hozzáadott értéket állítanak elő, ami a GDP 0,3%-át teszik. Ám ez a gazdasági erő az AI hatása miatt jelentősen gyengülhet. Hozzátették, a mesterséges intelligencia által leginkább érintett szegmensek közé a háttérzenét, a produkciós zenét és a streaminget sorolták. Demi Lovato meglepetés szerepben visszatér a Rock Tábor 3-ba. Az énekes színésznőről korábban csak azt jelentették be, hogy vezető producerként vesz részt a folytatás elkészítésében. Képernyő szereplését viszont nem erősítették meg. Most viszont kiderült, újra Michi Torres szerepébe bújik. A produkcióban emellett ismét feltűnnek a Jonas testvérek is.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Megafon. Megafon.
3: Nagyot szól.

0: két óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: A kihelyezett paksi kormányülés után Magyar Péter bejelentette, hogy azonnal megkezdik egy dunai fenékküszöb építését a paksi atomerőmű és Duna-Szent Benedek között. A munkálatok során mintegy 150 ezer köbméter követ használnak fel a mederben. A posztban azt írja, a honvédelmi miniszter 100 katonát rendelt ki az építkezés támogatására, és napi 24 órás munkavégzést rendeltek el. A beruházás célja, hogy a dunai vízszint az atomerőmű hűtőcsatornájánál ne csökkenjen mínusz 90 cm alá, biztosítva az erőmű teljes kapacitású működését. A Duna vízállása az elmúlt időszakban sosem látott szintre esett vissza, ami a hajóforgalmat is akadályozta, és Paks teljesítményének csökkentését tette szükségessé. A kivitelezés koordinálásával Kádárpál tábornokot bízták meg, a tervezést a Budapesti Műszaki Egyetem bevonásával végzik, a szükséges engedélyezési eljárások pedig a munkálatokkal párhuzamosan zajlanak. A Tisza támogatottsága 50% alá csúszott vissza a teljes népességben, és 60%